0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Luci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: De persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesznél. Ez ott van, rólam szól!
0: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50.000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csak nem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák-téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Szemed

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
2: Te? Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
1: Az egyes verzió? Beleéljük magunkat és szenvedünk?
2: Igen, és kutatod, hogy vajon mi ez lehet? Most melyik komoly betegségnek a kezdete.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Egy kicsit kis fölénnyel kellene ez mindig.
1: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, igen. De jó, hogy felülről ránézni, én így is tudom ezt mondani.
2: Igen.
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
2: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez
1: a válladra került egy nagy nyomás?
2: Egy kicsit a uh-huh. hátul a uh-huh. nyakamnál.
1: Hát,
2: igen.
1: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
2: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul és nem lesz gond. Uh-huh.
1: Megoldod?
2: Megfogom.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor ezt betartom.
3: Figyelsz rá?
2: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
3: Észre?
2: Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
3: De és észreveszed magát a betegséget?
2: Igen, már mielőtt jön. Hát azért...
3: Tényleg már érzed, hogy jönni fog?
2: Persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a Földön az ember már megtanulja, hogy mikor fog bedurrani a torka, mikor jön ez vagy az ki, persze.
3: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol? A figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig rá

0: lábamnom fájdul meg valami, akkor azt a joga gyakorlatot választom már, hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás. Akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Stb. Nem tudok minden diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
1: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valahol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeretgeted azt a területet magadon.
0: Ez kimondottan így van. Megszeretgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
1: Tehát csinálod ezzel, is?
0: Persze, uh-huh. persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes is, mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk. Uh-huh. Nem kell semmiféle gurúságnak lenni. Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Uh-huh. Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól, ugye, megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na, hát ha köhögés van, akkor a hagyma héjából hagymahaj teját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, útifrust nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Nem vagyok annyira a gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen. A vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
1: Vagy egy életen át. Azt el tudod képzelni egyébként, hogyha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. El tudod ezt képzelni?
0: Én ezt gondolom a világról.
1: Na, jó.
0: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
2: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni, de tudom, hogy olyankor... Igen, nem. Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit ilyen nagy, leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
1: Amikor van rá lehetőség. Uh-huh.
2: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
1: Volt már olyan konkrét?
2: Volt.
1: Tényleg?
2: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvártettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Cseke Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd, amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, a stúdió lefoglalva, és nem, egyszerűen nem tudtam énekelni.
1: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni akkor?
2: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióban, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

ismerés, csak a tevés kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
2: Nem, inkább azt figyeltem meg, de nem a lehetőségnél. Nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
1: Nem így.
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz. De én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye ezt tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
1: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan ilyen figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
4: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
1: Hát a koncert, a színpad, az biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
4: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, csökkenti az immun állapotát, úgyhogy, vagy hát az immunrendszerünk védekező képességét.
1: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
4: Így van, meg az, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
1: Éneklés közben van?
4: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
1: Kikerülni.
4: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek nem
1: is
4: tudok.
1: Kellene megfelelni.
4: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem, és nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Nekem az

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
2: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
1: rád.
2: Rám.
1: De jó. Most lehetsz beteg.
2: Most lehetek beteg.
3: Takács Nikolasz.
2: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
1: Olyankor szabad betegnek lenni.
4: Szabad betegnek
1: lenni. Tehát munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez
4: igen.
1: Gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
4: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
1: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
4: Ki szoktam jelölni meg ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így el lehet elengedni. És mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték, tehát hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik, hát én már 2 hete is zumbát tartottam.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: 17 éves voltam körülbelül, amikor először 16, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combig tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget, és akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem. Egyébként az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogy az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam, nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
3: Akkor tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
2: Biztos, nem hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan, nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
1: Takács Nikolasz.
4: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
3: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
4: Nem. Nem, mert miért is?
3: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
4: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
5: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
2: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormánya 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatóság tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Titkárság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. A szakrális teret új tóratekercsel szentelték fel, az épületet több mint 60 évig az Országos Széchenyi Könyvtár zárt könyv és térkép raktáraként használták. A régi Fóti úton álló neoklasszicista és art deco stílusú zsinagóga Fejt Mihály tervei alapján épült. Az elmúlt években 5 zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, miközben új zsinagógákat és közösségi helyet is létrehoztak.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nap, minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van.

0: most döntök magamról, de valább végre felnövök.
1: 99.8 Ráthangolva.

0: Görmend FM. A Görmendi és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák-téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt négy régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szalmonella vezeti a fertőzési listát Vasban. Családi programot rendezett Körmenden az Aegis. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A gyomor- és bélrendszeri fertőzések voltak a leggyakoribbak Vas megyében szeptember első hetében. Az NNGK adatai szerint 6 szalmonellás és 3 kampilobakteriózisos esetet regisztráltak, emellett 3 betegnél skarlátot igazoltak. Országosan eközben ritkább fertőző betegségek is felbukkantak, köztük 2 mpoxos eset. Egy Fülöp-szigetekről hazatért férfinél lázot mutattak ki, míg újabb hazai eredetű nyugat-nílusi lázas beteget is regisztráltak. Utóbbiból idén eddig 4 megbetegedést tartanak nyilván Magyarországon, írja a Vahol. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket vasárnapig, mondta Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épület lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A Kulturális Örökség napjaihoz Körmend élménysétákkal csatlakozik. A programoknak a kastély mellett a vasútállomás ad otthont. Tudtuk meg Pintér Györgytől, a múzeum munkatársától.
3: Valójában ez a séta két séta. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat. A másik, én vagyok a felelőse, a körmendi jeles napokon rendszeresen tartunk város sétát. Az eddig középpont mindig a főtér volt. Most viszont úgy gondoltuk, hogy ki kéne innen lépni, és ezért ennek a sétának a helyszíne a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre, 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden.
1: Egészen holnap estig kínál tartalmas kikapcsolódást a 22. Őrségi Tök Fesztivál. Vasárnap Őri Szent Péteren családi koncert, néptánc bemutató, gyermekprogramok és koncertek szerepelnek a kínálatban. Nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki egy újításról is beszámolt, amivel ezúttal a kisiskolás korosztályt célozták meg.
4: Vasárnap Őri Szent Péteren a kézüves és termelői vásár egész nap fogadja a látogatókat. Amit mesél a gyet program, az 10 és 12 óra között látogatható. Nagy színpadon pedig a programok, és ez megint egy új innováció, gyerekprogramok keretében eddig inkább az óvodásokra koncentráltunk, most pedig nyitunk egy picivel följebb a kisiskolásoknak szólt, talán inkább a PGT show színpadi produkciója PGT Danival és Szabival. Ugye ők youtuberek, a fiatal lapgenerációknak ezt nem kell elmagyarázni, ez 12.30 ezüstlile néptánc csoport előadása, belvárosi vetjárok 15 órától, a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer élő koncertje, Tök Fesztivál záró koncert itt a nagy színpadon.
1: Családi napot rendezett munkatársainak az Aegis gyógyszergyár. A nap célja az volt, hogy a dolgozók családtagjai is megismerhessék a vállalat munkahelyi környezetét és közösségét. A cég közlése szerint a rendezvényen a munkatársak és családtagjaik közösen töltettek el egy napot, amely lehetőséget teremtett találkozásokra, beszélgetésekre és közös élményekre. Az Aegis beszámolójában az áll, a családi programot a munkatársak évről évre nagy érdeklődéssel várják. A hétvégén zajlik a Nyugat-Dunántúlon a Nyitott Portanapok. A programsorozat lényege, hogy a helyi gazdaságok, termelők és kézművesek megnyitják kapuikat a látogatók előtt. Vaspörben a Kincses Láda Porta várja a látogatókat. Tájékoztatott Katavics Tuboly Tíme a házigazda.
5: Méhészkedés mellett, a méz mellett, méhiasz öntéssel, gyógynövényes szörkész,

0: kaptárat.
1: Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből kiderül például, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Meggyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a SZIMAT Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett.
2: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a hétvégére, igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, fátyol, illetve komoly felhők ugyan lesznek az égbolton, de ezek csak szűrik a napsütést időnként, és kellemesen alakul a hőmérséklet is, 25 fok körüli maximumok lesznek. 24-26 itt a nyugati végeken. Ma hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hidegfront, akkortól kezd majd csökkenni a hőmérséklet, de a hétvége mindenképpen kellemes lesz.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.
1: Jókor, de belejöttél,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendőrök előtt támadtak rá két emberre a megyében. Új utak és kerékpáros kapcsolatok is épülnek Kőszegen. Több versenyen is eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Két embert is bántalmazott egy férfi egy Vasvár környéki településen. A vád szerint tavaly decemberben egy rendőri intézkedés után előbb kirúgta egyik haragosa mindkét lábát, miközben a járőr még a helyszínen volt. Ezután egy másik férfit ököllel arcon ütött. A szombathelyi járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat ellene, adta hírül a vaol.hu. Gersekaráton is kinyitottak a hétvégére a porták. Az országos eseménysorozathoz Délvasból is többen csatlakoztak. A Karát pincénél kulturális és gasztronómiai programokat szerveznek a hétvégén. Hívta fel rá a figyelmet Pásztori Istvánné polgármester.
2: 10 és 17 óra között karátvásár lesz helyi őstermelőkkel és kézművesekkel, a Tóth Eszter őstermelő levendulás, gyógynövényes készítményeket fog értékesíteni, Tubos Szabó Szandra pedig dísz és használati tárgyakat, 10 és 12 óra között pedig egy szüreti bemutatót szeretnénk tartani, ahol a szőlő feldolgozásának a folyamatát szeretnénk, és akkor itt a végén egy mostkóstolással zárnánk ezt a programrészt. 13 és 14 óra között pedig bográcsban főtt népételt szeretnénk kóstoltatni, pincénél egy pincepörkölt lenne. Vezetett túrákat is szervezünk, ezt 12-13, 14 és 15 óra között tervezzük. A haranglábat szeretnénk és a keresztet felkeresni, ami a hegy központjában van.
1: A vasútállomás térségén túl Kőszeg több közlekedési kapcsolatát is átformálja egy most induló beruházás. A Pogányi utca és a Cáki út között 524 méter hosszú tehermentesítő út készül, amely a belváros több forgalmas utcájáról vehet le terhelést. A fejlesztésbe bekapcsolják a Gyöngyöspatakon korábban megépült hidat is. Új gyalog és kerékpárút vezet majd az állomás felé, a 87-es főúton és a vasúti pályán is biztonságos átvezetéssel. Az állomásépület egy része szintén megújul, előtte parkot alakítanak ki és több ezer növényt telepítenek, tudta meg a Magyar Építők. Eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók az elmúlt hetek viadalain. Győrben a szabadfogású nemzetközi emlékversenyen a Körmendi Egyesületet az U11-es korosztályban Fülöp Hanga, az U13-asok között Dancsecs Olivér, míg az U15-ös korosztályban Csillag Levente képviselte. Dancsecs az első, Fülöp a második, Csillag pedig az ötödik helyen végzett az osztrák, szlovák, lengyel és olasz versenyzőket is felvonultató napon. Az U13-as kötött fogású Nyugat-Magyarország kupát Tatabányán rendezték meg. A körmendi színeket Dancsecs Olivér Milán képviselte, aki magabiztos versenyzéssel minden ellenfelét legyőzve szerezte meg az első helyet. Színes összművészeti fesztivállal készült az MMIK a hétvégére. A szombathelyi intézmény előtti tér zenészekkel és a térség képzőművészeti alkotóival telik meg. Az Art Bazár kiállítói kézműves foglalkozásokkal várják a családokat, a színpadon pedig helyi és országos előadók egyaránt fellépnek. Vasárnap délután táncház lesz a Bogia zenekar és az Ungareszka néptánc együttes közreműködésével, majd Paja Bea és a Koprive zenekar ad koncertet az MMIK szabadtéri fesztiválján. Helyi vállalkozások összefogásával újul meg a Vörös Sándor Színház büféje és klubhelyisége Szombathelyen. A 15 évnyi intenzív használat, valamint a korábbi csőtörések miatt a tér és annak műszaki rendszere is jelentősen elhasználódtak. A fejlesztéshez a Falkó üzem térítésmentesen biztosította a belső építészeti tervezést, valamint a szükséges faanyagokat. A kezdeményezéshez pedig több helyi vállalkozás is csatlakozott. A teátrum saját tartalékaiból ugyancsak jelentős összeget fordít a beruházásra. A megújult kulturális és közösségi teret várhatóan októberben adják át. Olvasható a Szombathelyi Színház oldalán.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a hétvégére, igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, fátyol, illetve gomoly felhők ugyan lesznek az égbolton, de ezek csak szűrik a napsütést időnként, és kellemesen alakul a hőmérséklet is, 25 fok körüli maximumok lesznek, 24-26 itt a nyugati végeken. Ma hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hidegfront, akkortól kezd majd csökkenni a hőmérséklet, de a hétvége mindenképpen kellemes lesz.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva. Nem kell a pompa, a harsány ígéret.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szalmonella vezeti a fertőzési listát Vasban. Családi programot rendezett Körmenden az Aegis. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A gyomor és bélrendszeri fertőzések voltak a leggyakoribbak Vas megyében szeptember első hetében. Az NNGK adatai szerint 6 szalmonellás és 3 kampilobakteriózisos esetet regisztráltak, emellett 3 betegnél skarlátot igazoltak. Országosan eközben ritkább fertőző betegségek is felbukkantak, köztük 2 mpoxos eset. Egy Fülöp-szigetekről hazatért férfinél lázot mutattak ki, míg újabb hazai eredetű nyugat-nílusi lázas beteget is regisztráltak. Utóbbiból idén eddig 4 megbetegedést tartanak nyilván Magyarországon, írja a Valhol. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket vasárnapig, mondta Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A Kulturális Örökség napjaihoz Körmend élménysétákkal csatlakozik. A programoknak a kastély mellett a vasútállomás ad otthont. Tudtuk meg Pintér Györgytől, a múzeum munkatársától.
3: Valójában ez a séta két séta. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat. A másik, én vagyok a felelőse, a körmendi jeles napokon rendszeresen tartunk város sétát. Az eddig középpont mindig a főtér volt. Most viszont úgy gondoltuk, hogy ki kéne innen lépni, és ezért ennek a sétának a helyszíne a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre, 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden.
1: Egészen holnap estig kínál tartalmas kikapcsolódást a 22. Őrségi Tök Fesztivál. Vasárnap Őri Szentpéteren családi koncert, néptánc bemutató, gyermekprogramok és koncertek szerepelnek a kínálatban. Nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki egy újításról is beszámolt, amivel ezúttal a kisiskolás korosztályt célozták meg.
4: Vasárnap Őri Szentpéteren a kézlelcs és termelői vásár egész nap fogadja a látogatókat, amit mesél a gyep program, az 10 és 12 óra között látogatható. Nagy színpadon pedig a programok, és ez megint egy új innováció, gyerekprogramok keretében eddig inkább az óvodásokra koncentráltunk, most pedig nyitunk egy picivel följebb a kisiskolásoknak szólt, talán inkább a PGT Show színpadi produkciója PGT Danival és Szabival. Ugye ők youtuberek, a fiatal labgenerációknak ezt nem kell elmagyarázni, a 12.30 Ezüstlile néptánc csoport előadása, belvárosi vetjárok 15 órától, a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer élő koncertje, Tök Fesztivál záró koncert. Itt a nagy színpadon.
1: Családi napot rendezett munkatársainak az Aegis gyógyszergyár. A nap célja az volt, hogy a dolgozók családtagjai is megismerhessék a vállalat munkahelyi környezetét és közösségét. A cég közlése szerint a rendezvényen a munkatársak és családtagjai közösen töltettek el egy napot, amely lehetőséget teremtett találkozásokra, beszélgetésekre és közös élményekre. Az Aegis beszámolójában az áll, a családi programot a munkatársak évről évre nagy érdeklődéssel várják. A hétvégén zajlik a Nyugat-Dunántúlon a nyitott portanapok. A programsorozat lényege, hogy a helyi gazdaságok, termelők és kézművesek megnyitják kapuikat a látogatók előtt. Vaspörben a Kincses Láda porta várja a látogatókat. Tájékoztatott Katavics Tuboly tíme a házigazda.
5: Méhészkedés mellett, a méz mellett méhiasztöntéssel, gyógynövényeszőr készítéssel, savanyúsággal, lekvárokkal foglalkozunk. A portánkon különböző állatok is megtalálhatóak, mint például nyirkák, tyúkok, nyulak, kacák, ludak, tengeri malacok, disznók, egész összesség foglalja össze a kincset.

0: kaptárat.
1: Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből kiderül például, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Meggyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett.
2: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a hétvégére, igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, fátyol, illetve komoly felhők ugyan lesznek az égbolton, de ezek csak szűrik a napsütést időnként, és kellemesen alakul a hőmérséklet, és 25 fok körüli maximumok lesznek. 24-26 itt a nyugati végeken. Ma hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hidegfront, akkortól kezd majd csökkenni a hőmérséklet, de a hétvége mindenképpen kellemes lesz.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

FM, Körmend FM, a város rádiója. A város rádiója. I wonder why I love to cry. I wonder why.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
3: Reklámot hallottak. I'm a scat.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. Rocket.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Rendőrök előtt támadtak rá két emberre a megyében. Új utak és kerékpáros kapcsolatok is épülnek Kőszegen. Több versenyen is eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Két embert is bántalmazott egy férfi egy Vasvár környéki településen. A vád szerint tavaly decemberben egy rendőri intézkedés után előbb kirúgta egyik haragosa mindkét lábát, miközben a járőr még a helyszínen volt. Ezután egy másik férfit ököllel arcon ütött. A szombathelyi járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat ellene, adta hírül a vaol.hu. Gersekaráton is kinyitottak a hétvégére a porták. Az országos eseménysorozathoz Délvasból is többen csatlakoztak. A Karát pincénél kulturális és gasztronómiai programokat szerveznek a hétvégén. Hívta fel rá a figyelmet Pásztori Istvánné polgármester.
7: 10 és 17 óra között karátvásár lesz helyi őstermelőkkel és kézművesekkel, a Tóth Eszter őstermelő levendulás, gyógynövényes készítményeket fog értékesíteni, Tubony Szabó Szandra pedig dísz és használati tárgyakat, 10 és 12 óra között pedig egy szüreti bemutatót szeretnénk tartani, ahol a szőlő feldolgozásának a folyamatát szeretnénk, és akkor itt a végén egy mostkóstolással zárnánk ezt a programrészt. 13 és 14 óra között pedig bográcsban főtt népételt szeretnénk kóstoltatni, pincénél egy pincepörkölt lenne. Vezetett túrákat is szervezünk, ezt 12-13, 14 és 15 óra között tervezzük. A haranglábat szeretnénk és a keresztet felkeresni, ami a hegy központjában van.
6: A vasútállomás térségén túl Kőszeg több közlekedési kapcsolatát is átformálja egy most induló beruházás. A Pogányi utca és a Cáki út között 524 méter hosszú tehermentesítő út készül, amely a belváros több forgalmas utcájáról vehet le terhelést. A fejlesztésbe bekapcsolják a Gyöngyöspatakon korábban megépült hidat is. Új gyalog és kerékpárút vezet majd az állomás felé, a 87-es főúton és a vasúti pályán is biztonságos átvezetéssel. Az állomás épület egy része szintén megújul, előtte parkot alakítanak ki és több ezer növényt telepítenek. Tudta meg a Magyar Építők. Eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók az elmúlt hetek viadalain. Győrben a szabadfogású nemzetközi emlékversenyen a Körmendi Egyesületet az U11-es korosztályban Fülöp Hanga, az U13-asok között Dancsecs Olivér, míg az U15-ös korosztályban Csillag Levente képviselte. Dancsecs az első, Fülöp a második, Csillag pedig az ötödik helyen végzett az osztrák, szlovák, lengyel és olasz versenyzőket is felvonultató napon. Az U13-as kötöttfogású Nyugat-Magyarország kupát Tatabányán rendezték meg. A körmendi színeket Dancsecs Oliver Milán képviselte, aki magabiztos versenyzéssel minden ellenfelét legyőzve szerezte meg az első helyet. Színes összművészeti fesztivállal készült az MMIK a hétvégére. A szombathelyi intézmény előtti tér zenészekkel és a térség képzőművészeti alkotóival telik meg. Az Art Bazár kiállítói kézműves foglalkozásokkal várják a családokat, a színpadon pedig helyi és országos előadók egyaránt fellépnek. Vasárnap délután táncház lesz a Bogia zenekar és az Ungareszka néptánc együttes közreműködésével, majd Paja Bea és a Koprive zenekar ad koncertet az MMIK szabadtéri fesztiválján. Helyi vállalkozások összefogásával újul meg a Vörös Sándor Színház büféje és klubhelyisége Szombathelyen. A 15 évnyi intenzív használat, valamint a korábbi csőtörések miatt a tér és annak műszaki rendszere is jelentősen elhasználódtak. A fejlesztéshez a Falkó üzem térítésmentesen biztosította a belső építészeti tervezést, valamint a szükséges faanyagokat. A kezdeményezéshez pedig több helyi vállalkozás is csatlakozott. A teátrum saját tartalékaiból ugyancsak jelentős összeget fordít a beruházásra. A megújult kulturális és közösségi teret várhatóan októberben adják át. Olvasható a Szombathelyi Színház oldalán.
5: Időjárás jelentés.
6: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a hétvégére, igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
8: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, fátyol, illetve komoly felhők ugyan lesznek az égbolton, de ezek csak szűrik a napsütést időnként, és kellemesen alakul a hőmérséklet is, 25 fok körüli maximumok lesznek, 24-26 itt a nyugati végeken. Ma hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hideg front, akkortól kezd majd csökkenni a hőmérséklet, de a hétvége mindenképpen kellemes lesz.
5: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
9: Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Körmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát. Pintér György, az intézmény munkatársa beszél erről. Ma és holnap rendezik meg Délvast érintően is a nyitott porták napját. Az ősz köszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. Oszkóban, a Szőlőhegyre és az Édesvidék cukrászműhelybe is invitálják a látogatókat, de ezeken a helyeken csak szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok. Nagy Krisztina, a hegypásztorkör munkatársa és Boromissa Edit, a Vasvárnépfőiskola munkatársa nyilatkozik a rendezvényekről. 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Őr Zoltán polgármester invitálja önöket a mai és holnapi eseményekre. 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület ma. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak. A délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot. Laki László egyesület vezető is a műsor vendége lesz ma. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán. A szerkesztő Pogács Mónika.
5: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Körmenden a Batthyány kastély padlására és a vasútállomásra is hirdetnek élménysétát. Pintér György, az intézmény munkatársa beszél erről. Szombaton rendezik országszerte a Kulturális Örökség napjai programsorozatot, ebből nem maradhat ki idén sem Körmend. Egy különleges sétára invitálja most Pintér György, a múzeum munkatársa, a körmendieket és a város vendégeit. Ugye, mi lesz ez a séta?
1: Ez valójában ez a séta két séta. Az egyik az, amit később fogunk még beszélni, a másik 1500 regisztrációhoz kötött. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat föl a kastély padlására. Két turnusban, egyrészt 16, másrészt 17 órak. Ez viszont előzetes regisztráció kell, ezt meg lehet tenni a múzeum hivatalos e-mail címén. A másik, ami én vagyok a felelőse, ugye a körmendi jeles napokon rendszeresen tartunk város sétát. Ennek a feladata az, hogy a körmendiek meg az érdeklődők, akik mondjuk esetleg nem biztos, hogy körmendiek szintén, ők megismerjék a városnak azt a múltját, ami mellett gyakorlatilag naponta elmászkálunk. Na most az eddigi középpont mindig a főtér volt. Most viszont úgy gondoltuk, hogy ki kéne innen lépni, és ezért ennek a sétának a helyszíne, kezdő helyszíne, ez szombaton 3 órától, délután 3-tól a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre, 2027-ben 155 éves lesz a vasútkörmenden. Tehát ennek egy ilyen előzetese volna ez a történet.
0: Egyébként a vasútállomás az teljesen különleges építészeti remek mű, és csodálatos, hogy így ilyen állapotában megmaradt máig. Ez különleges kincse Körmendnek.
1: Így van. Na most a helyzet az, hogy ez a vasútállomás, ez nem az eredeti. Tehát volt egy indóháza, egy kezdeti vasútállomás a Körmendnek, amit az 1910-es években lebontottak, és helyére épült a jelenlegi vasútállomás épülete. Tehát erről is lesz majd szó a séta során. Meg hát ugye nagyon, most már egyre kevesebben tudják azt, hogy Körmend egy nagyon komoly vasúti központ volt. Tehát innen a most meglevő vasútvonalon, ami ugye egyik fele Szentgotthárd, a másik Szombathely, mellett még volt két vonalunk Muraszombatra, illetve Németújvárra, Güssingbe.
0: Nekem élményem az iparművészethez tartozó része a vasútállomásnak, hogy nagyon szép csempék maradtak meg még eredetiben.
1: Igen, tehát úgy tűnik, hogy akik a felújítást végezték most a 110-es évei elején, ők odafigyeltek ezekre az ipari emlékekre, műemlékekre, tehát kevesebb pusztítással járt a dolog, és tényleg sikerült megőrizni a vasútállomásnak a sajátos hangulatát, még akkor is, hogyha belülről teljesen átalakították. Most magának a vasútállomás épületének ugye van olyan része, ami nem látogatható, különösen például az emelet. Na most úgy néz ki, hogy a GSF küld egy szakembert, akinek a segítségével megtekinthetjük ezeket a részeket is.
0: Akkor tényleg megéri úgymond kimenni szombaton 3 órára a vasútállomásra, mert különleges élményben lesz része a látogatóknak, de a visszaút sem lesz unalmas.
1: Hát ugye kezdődik a történet azzal, hogy itt nem csak a vasútállomás épülete újult meg a peronok, hanem ugye van egy vasúti hídunk is, ez a gyaloghíd, amelyik átvisz a vasúton túli részre, úgyis ez is ugye ennek a felújításnak utolsó lépcsőjéként újult meg, hát ennek is azért megvan a maga története, tehát ezzel is fogunk találkozni, és aztán a sétálunk tovább, és ugye nagyon kevesen tudják most már, hogy azon a térségen, ahol a hősi emlékmű áll jelenleg, ott Körmend víztornya volt például. Aztán el fogunk sétálni a régi laktanya előtt, ugye azt a többség most már úgy emlegeti, hogy a régi stíl, most meg úgy tudom, hogy valamilyen lakópark készülne ott, és utána végig sétálunk a Hunyadi úton, és végül is ki fogunk kötni a kastély északi kapujánál. Tehát körülbelül ez lesz a sétának a története.
0: Erre a programra nem kell regisztrálni, spontánul lehet érkezni.
1: Igen, tehát bárki, sok szeretettel várunk mindenképpen. A padlástúránk az regisztrációhoz kötött, mert ott tudnunk kell, hogy hány fős létszám fog fölmenni a szép nagy ember vastag gerendák közé.

0: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Őr Zoltán polgármester invitálja önöket a mai és holnapi eseményekre. 22. Őrségi Tök Fesztivál, Őr Zoltán polgármester úrral beszéltünk meg egy virtuális invitálót ismét, akkor vágjunk is bele, polgármester úr. Miért ajánlja most idén ezt az ikonikus fesztivált?
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit legelőször is. Hát minden évben szeretettel ajánlom, de most különösen, hiszen, hogyha igaz az a tézis, amit megállapítottunk már az Őrségi Tök Fesztivál, hogy a leginnovatívabb rendezvényünk, ami minden évben előrukkol valamilyen innováció, és ilyen hólabdaszerűen görgeti, és viszi tovább évről évre ezeket az innovációkat, akkor idén lesz a legizgalmasabb ugye az eddigiek sorában. Még gazdagabb, még erbélyesebb a program, a gasztrokulturális elem még jobban kidomborodik, ami egyébként jellemző az Őrségi Tök Fesztivál az innovativitás mellett, és ez települési bontásban is egyébként tetten érhető. 19-én szombaton ugye indulnak az őri szentpéteri programok, kézműves és termelői vásár lesz egész nap, és itt is van egy új programelem, 14-től 16 óráig a Mit mesél a gyep. Ez egy felfedező foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, az őrségi tájról és az élővilágról. Itt, hogyha egy pillanatra elidézzünk, tehát ez azért nagyon izgalmas, mert ugye az őrségi vásár, az Őrségi Tök Fesztivál, ugye a fesztivál jelleg mellett nyilván az őrség őszi szépség is szól. És ez a program, ez éppen ezt a mozzanatot karolja fel, fedezzük fel együtt, mit mesélnek az őrség fajgazdag rétjei, szól ugye a program kínálójában. Ez egy szabadtéri és élmény alapú foglalkozás lesz, és közösen gondolkodnak arról, hogy miért értékes számunkra ez a táj, hogyan kapcsolódnak egymáshoz élőlények, rétek, gazdálkodók, és hogyan alkalmazkodik mindez például az asztályos időszakokhoz. A programhoz ráadásul semmilyen előzetes tudás nem szükséges. Ez egy új programelem, és ez egyébként vasárnap is megismétlődik, csak akkor a délelőtt folyamán. Nagy színpadon természetesen a 11 órakor, mint minden évben, az Őrségi Tök Fesztivál ünnepélyes megnyitójára kerül sor, terményáldás az és az Őrségi Kistérségű Alapfokú Művészeti Iskola fellépőivel. Ezt követően indulnak a programok egy órától, itt a nagy színpadon a Zalapáti Harmonika Zenekar műsora következik. Ők gyakorlatilag törzs fellépői előadói az Őrségi Tök Fesztiváloknak olyan sikerrel, hogy amikor jégeső esett az egyik Őrségi Tök Fesztiválon, akkor az ő harmonika muzsikájukra bizony ropták továbbra is a táncot az emberek, a közönség a jégesőben. Slágerkoktél kezdődik 2 órakor, előbb a Piroduett lép fel, majd pedig Merics Nikolett és Kárár István őrségi ősz szívből jövő dallamok előadása következik. 5 órakor Péter Fibor és a Lovebend nagy koncertje, majd pedig, ez egyébként a legújabb innovációk egyike, a népek kultúrájának találkozása jegyében a tavalyi latin est után idén görög esttel folytatjuk, jövőre pedig úgy gondoltuk, hogy egy balkáni vagy egy horvát est lesz a repertoárban. Ezzel párhuzamosan a Szikszai Edith Művelődési Ház udvarán is lesznek programok, ugye itt a tökfaragás kézműves foglalkozások, 12 órával Monferi Akusztik szórakoztatja a fesztiválra érkezőket, 18 óra 30-kor Jaj Emilia közönség találkozója lesz, ugye ez egy stand-up comedy, 19 órától pedig töklámpás szépségverseny, valamint fesztivál ajándékok átadása következik, illetve 7 óra 30 perckor töklámpás felvonulással zárul a szombati program. Kísérő programokként el kell mondanom, hogy idén is lesz őszi dekorációk sétánya, ugye helyi civil szervezetek, intézmények díszítik ilyenkor éppen a körforgalom és a körment fele eső irány közötti szakaszt ezen a parki részen, és hogy az imént említett a fesztivál ajándékok átadásával nyilván jutalmazni fogjuk itt a legjobb dekoráció kivitelezőjét is. A településen pedig dottó vonat közlekedik ezen a napon. Szalafő őrségi népi műemlék együtt, és itt az Őrségi Nemzeti Parkigazgatóság programkínálatával találkozhat a fesztiválra érkező. Egész nap Hácskó Imréné népi iparművész a szövéstechnikáját mutatja be. 10 és 14 órától Bölény és Vadlóles indul. 10 órakor, 11.30-kor, 14.30-kor tárlatvezetés a népi műemlék együttesnél. 10 órától a kert Amerikai Jenő Általános Iskola tanulóinak előadásában a Hogyan talált magának feleséget Paskó című előadásra kerül sor. Zenés Buborék Kalanda Móka Palotával, az Irano Báb Színházba Szem Jankó című előadása, majd 13-tól 12 óra között hagyomány őrző faművesek bemutatója és foglalkoztatója következik. 13:30-kor az alegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeinek zenés előadása, majd 16 órától Bogja Népzenei Együttes előadása szórakoztatja nagy érdeműt, de mellette folyamatosan egyéb program kínálat is van, és itt is kidomborítik ez a gasztrokulturális jellege az Őrségi Tökfesztiválnak. Kézműves udvar látogatható, ahol tökfaragás kézműves foglalkozás várja a résztvevőket. Játékudvar, ahol népi játszóház, népi játszóház,

0: 22. alkalommal rendezik meg az Őrségi Tök Fesztivált a hétvégén. Őr Zoltán polgármester invitálja önöket a mai és holnapi eseményekre.
1: Vasárnap Őri Szentpéteren az imént már ismertetett, vagy a szombati napon már ismertetett kézműves és termelői vásár egész nap fogadja a látogatókat. A Mit Mesél a Gyep program az 10 és 12 óra között látogatható. Nagy színpadon pedig a programok, és ez megint egy új innováció, a Tök Fesztivál az a családok fesztiválja, ahol ugye minden korosztály megtalálja a számára szórakoztató és élménygazdag program elemeket. Gyerek programok keretében eddig inkább az óvodásokra koncentráltunk, most pedig nyitunk egy picivel följebb a kisiskolásoknak szólt, talán inkább a PGT Show színpadi produkciója PGT Danival és Szabival. Ugye ők youtuberek, a fiatalabb generációknak ezt nem kell elmagyarázni, az idősebb generációk pedig valószínűleg nem találkoztak még a nevével, de hát ugye el kell fogadnunk, hogy ez akkor inkább a gyerekeket, a kisiskolásokat szórakoztatja ez a programerem 11 órától a nagy színpadon. 12.30 Ezüst Lille néptánc csoport előadása, 13.30-kor Agáti Szilvia előadása következik, belvárosi vetjárok 15 órától, a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer élő koncertje, a Tök Fesztivál záró koncert itt a nagy színpadon, de elsorolom gyorsan a Szikszai Edit művelődési ház programjait is, hiszen Őri Szentpéteren két program helyszínen várjuk a Tök Fesztivál résztvevőit. 10 órától a Lufi Együttes gyermekkoncertjére kerül sor, ugye ők viszont inkább az óvodásokat veszik célba. 10 és 16 óra között újra tökfaragás és kézműves foglalkozásokat lehet látogatni. 16 órától mese előadásra kerül sor a Kalimpa Színház közreműködésével. Kísérő programként természetesen ugye az őszi dekorációk sétánya és a települést Őri Szentpéter szépségei dottó vonaton lehet megtekinteni. Magyar Szombat fa vasárnap kapcsolódik be a Tök Fesztivál programkínálatába. 10 és 18 óra között helyi fazekas és kézműves kirakodóvásár,

0: fazekas bemutató, korongozási lehetőség, a gasztroelem itt is megjelenik, bogja kemencében mázas áru égetése, Magyar Szombathelyet Hagyományőrző és Taluszépítő Egyesület közreműködésében helyi őrség ételek készítése, kóstolója és vásárlási lehetőség. Szerépedényben főtt ételeket, perecfonást ismét lehet kóstolni és tanulni 14 óráktól az előre tolt helyi őrség koncertje szórakoztatja Magyar Szombatvára látogatókat, Szalafőn pedig vasárnap folyamán 9 és 13 óra között termelői piac lesz a piactéren. Dióhéjban összefoglalva ez lesz a Őrségi Tök Fesztivál idei program kínálata.
1: Említette a polgármester úr a dottóvonatot, és én úgy látom itt a program sorolóban, hogy szombaton nem csak a városban közlekedik ez a dottó, hanem összeköti egy programhelyszínt is a Őri Szentpéterrel.
0: Itt a városban közlekedik, ami összeköti Őri Szentpétert és Szalafőt, az a tökjárat, menetrend szerinti tökjárat indul. Oda-vissza két busz közreműködésével Őri Szentpéter és Szalafő között. Itt egy kicsit a közlekedési nehézségeket is igyekszünk ezzel enyhíteni, meg hát nyilván ez kényelmet is jelent, hiszen ingyen lehet igénybe venni ezeket a tökjáratokat, és aki esetleg nem akar sokat a parkolással és a két település közötti autózással időt veszteni, az fölül ezekre a tökjáratokra, és ezek kényelmesen, zökkenőmentesen meg fogják oldani azt, hogy eljusson egyik település a másikra, másikról pedig aztán vissza is tud jutni természetesen az indulási helyszínre.
1: Zárásul még talán arról a közérdekű információról beszéljünk, hogy a parkolás is ismét zökkenőmentesen, parkoltatás is meg lesz oldva, ugye?
0: Természetesen, tehát megvannak továbbra is a kijelölt parkolóhelyeink, táblás iránymutatása, parkoló táblás iránymutatása, és a helyi polgárőrségek, mert én remélem, hogy itt több település polgárőrsége is be fog kapcsolódni ebbe, igyekeznek segíteni a parkolást, hogy minél többen igénybe tudják venni ezeket a parkolási lehetőségeket biztonságosan és kényelmesen, úgyhogy természetesen ebbe is segítséget fogunk nyújtani az ide látogatóknak.
1: Köszönöm szépen Őr Zoltán polgármester úrnak ezt az invitálót, akkor már nincs más hátra, mint a hétvégén péntektől vasárnapig célba venni az őrséget, Őri Szentpéter. Sok sikert a rendezvényhez.
0: Nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy jó idő is lesz. Szombati napra szinte biztosan, a vasárnap az egy kicsit bizonytalanabb, de reméljük ott is a legjobbakat, és várunk mindenkit szeretettel. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Wow.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Tisztességi hírek első kézből. Első kézből.
1: 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület ma. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak. A délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot. Laki László egyesület vezető is a műsor vendége ma. Laki Lászlóval, a Vasvári Horgász Egyesület vezetőjével beszéltünk meg egy interjút, mégpedig azért, mert hétvégén nagyszabású programot szerveznek, amire mindenkit várnak, jól tudom.
2: Igen, szeretettel várom mindenkit, Vasvár környéki horgászt, nem horgászt, a jövő horgászát, gyerekeket, mindenkit várom.
1: Milyen programokat kínál az Egyesület a vendégeknek?
2: A nap első részében, tehát délelőtt horgászverseny lesz, aminek 12 órakor van vége. Eredmény hirdetése viszont 3 órakor lesz, a már jubileumi megemlékezés részeként, amit a Vasvári strandon tartunk. Következő műsor pedig vasvári jellegű zenészekkel, Rush Fusion Band, aztán Vasváron mindenki ismer ezt a kis fúvós csapatot, majd őket követik a Brassói Csillagok, a Szívből jövő ének szlogennel. A Zágorhidi Cigány Balázs tart egy rövid bemutatót, vagy inkább elbeszélést a vasvári tó legendájáról, majd egy sétára invitálja a jelenlévőket a tó környékére, és a Szentla kisiskolások műsorával folytatódik, majd újra talán a Brassói Csillagok egy bő fél órában, és újra vasvári kúvosok is egy bő fél órában. Ez lenne a kulturális műsor része, ezen kívül kis vendéglátással várjuk még a vasváriakat.
1: A vendéglátásból a hal kínálat sem marad-e?
2: Csak hal kínálat lesz. Ja. Nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen ilyenkor a halászlé készítés, ennek a vasmegyei vagy rába menti formája. Azt egy kollégánk, Karácsonyi Tamás készíti, aki több díjat nyert ezzel a kis mutatványával. Kapros, nokerli mivel lesz harcsapaprikás, és sűrkeszeg lesz, mondhatnám desszertként.
1: A jubileum és ez az ünnepi rendezvény, úgy tudom, ráadásul tényleg egyfajta tóavatóval is párosul. Ugye nem olyan rég készült el a csónakázó tónál egy másik vízfelületnek az átadása?
2: Hát mi úgy hívjuk, hogy hátsó tó vagy kettes tó, és valóban a hátsó tónak a hátsó felén készült egy kis rekonstrukciós munka, mint két célt is szolgál. Egyszer az, hogy a tó körüljárható legyen akár turisták, akár horgászok része, valamint az itt keletkezett kis töltés árvízvédelmi szempontokat, árvízvédelmi feladatot is lát el. A 80 éves évfordulóhoz ez úgy csatlakozik, hogy végül is egy időbe készült el ez a rekonstrukció, és egy időben lesz ez a 80-as jubileum megemlékedés. Igazi átadás majd valamikor talán tavasszal lesz, mert ezzel még nincsen vége a rekonstrukciónak, a hátsó tónak az első fele, tehát a egyes tó felé eső része, és munka alá lesz véve, talán még a tél beállt előtt, és tavaszra talán el is készül, egy topos program keretében.
1: Jó hírek, itt a természeti közeli centrumra vonatkozóan, ami Vasvárt illeti, és horgászversenyről is beszélünk. A vasvári csónakázó tóban milyen halakat foghatnak?
2: Hát tulajdonképpen, ami Vasmerire jellemző, összes tóban jelenlévő halak nálunk is jelen vannak, ragadozó halak, békés halak, a természetesen legnagyobb számban igény szerint a ponty, létezik kamus, kárász, nem teljesen örömünkre törpeharcsa is, keszegfélékből nagyon szép állomány van, és sülőt is bátran mondhatom, hogy szépeket fognak a horgászai.

0: 80 éves jubileumát ünnepli a Vasvári Horgász Egyesület ma. A programok délelőtt horgászversennyel indulnak. A délutáni díjátadó után kulturális és gasztronómiai események színesítik a jubileumot. Laki László egyesületvezető is a műsor vendége ma.
1: Ugye beszélünk erről a 8 évtizedről, az egyesületi élet, vagy a nap, úgymond napló, az jegyez fel valami rekordfogást, egy leget, ami eddig a legnagyobb hal volt, amit kifogtak innen?
2: Hát ilyenről nem tudok, maximum szóbeszédről tudnélik. Volt egy időszak, amikor ezzel a horgászok kicsekedtek, hogy hol mekkora halak. De az idő után egy kicsit ez, hogy mondjam, elavul dolog lett. Itt inkább a szabadidőnek a jó eltöltése, a jó érzéssel való hazamenetel, a feltöltődés, el lett az elsőleges szempont, nem pedig a hal nagysága minősíti úgy a tavat, úgy a horgászt, mint hogy ez régebben talán volt.
1: Jelenleg egyébként az egyesületnek mennyi tagja van?
2: 326 tagja van, ebben bent vannak a gyerekek is, mint egy 72 fővel.
1: Hát ez nagyon impozáns szám, azért ez most itt meglepődtem őszintén, szóval ez nagyon szép szám, mert a következő kérdés az lett volna, de hát az is, hogy nyitott az egyesület csatlakozásra, meg az utánpótlás képzésre is.
2: Igen, ezt folyamatosan szóba is hozzuk, erről beszélünk, hogy nálunk nincsenek kizárókok, hogy valaki horgász legyen. Ha letette a horgászvizsgát, rendelkezik horgászkártyával, mindenféle engedéllyel, ami ehhez szükséges, nagyon szívesen látjuk, úgy Vasváron, mint Vasmegye többi vizein. Ez a horgászszá lenni, ez nem elúgy, sokan gondolják. És én azt gondolom, hogy ezért van az, hogy Vasmegyében több mint 12 ezer horgász van jelenleg. Igaz, ezzel is a legkisebb megyék közé tartozunk, de ugye ez a helyi sajátosság.
1: Köszönöm szépen ezt a programinvitálást erre a hétvégi programra. Akkor zárásul még egyszer ismételjük el, hogy a vendégseregnek mikor érdemes elindulni, ott lenni ezen a rendezvényen, hány órát célozzanak meg, és hova menjenek?
2: A délutáni rendezvény 3 órakor kezdődik, és a Vasvári strandról lesz. Megjegyezném, hogy vele egy időben piactéren autós találkozó zajlik, amit természetesen érdemes szintén megnézni. Kettő együtt talán egy egész kerek programot, ad egy délutáni programot, de nem hagynám ki mondjuk a gyerekeket se ebből a délutáni programból. Túlnyílik, lesz egy gyerek játszóház jelleg is részlegünk. Olló vágta játékok, Lengyák István vezetésével, Marcisza Tetoválás Winkelbauer Rebekával, illetve plüssjáték horgászat, plüssjáték hal horgászat zajlik gyerekek részére, de ezen kívül még egy nagyméretű párt is kirakatnak a gyerekek, ami szintén halas témát tartalmaz. Talán még egy mondatot hozzáfűznék, hogy a gyermekpancsolóban viszont a Vasvári tóba jelenlévő halagból kis bemutatót tartunk, talán kicsit humorosan mondjuk azt, hogy halsimogatót.
1: Köszönöm Laki Lászlónak az invitálást, sok sikert a rendezvényhez.
2: Köszönöm szépen, köszönjük a megkeresést.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Ma és holnap rendezik meg Délvast érintően is a nyitott porták napját. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. Oszkóban, a Szőlőhegyre és az Édesvidék cukrászműhelybe is invitálják a látogatókat, de ezeken a helyeken csak szombati napon lesznek az országos akcióhoz csatlakozó programok. Nagy Krisztina, a hegy pásztorkör munkatársa és Boromisza Edita, Vasvárné főiskola munkatársa nyilatkozik a rendezvényekről.
2: Mi szeptember 19-én a szombaton délelőtt 10 órától este 5-6 óráig várjuk a hozzánk érkezőket, akik bele szeretnének kóstolni a szőlőhegyi élet mindennapjaiba, és ennek megfelelően alakítottuk ki a napprogramját is. Nyáron az egyik kézműves táborunk keretében készült egy kerámia égető kemence, aminek még nem zajlott le az avatója, és a rendezvény során szeretnénk először kipróbálni ezt az égető kemencét. Délelőtt 10 órától kezdődik majd a kemencébe való bepakolás, illetve a kemencének a felfűtése. Egyébként ez az ingyenes programok sorában van, ez az égető kemence kipróbálása, és aki pedig szeretné magát a kézműves tevékenységet kipróbálni, 2 és 5 óra között pedig lehetősége nyílik korongozni Csizmadia Katalin, a népi iparművésszel. Lesz a 2 méhészeti programunk. A Szőlőhegyen található egy apiterápiás ház, ami még ugyan nem üzemel olyan formában, hogy idén már nem lehet rá bejelentkezni, ugyanakkor jövőre majd igen, és az apiterápiás ház bemutatására 2 élményórát szerveztünk, egy délelőtt is és egy délutánit is. A délelőtti 10 órától 11 óráig lesz, a délutáni pedig 14 órától 15 óráig, és hát itt a méhészkedésbe lehet bepillantani. A Fuchsberger Nóra méhész lesz egyébként, aki ezt a sétát vezeti, és ez a ház a Szőlőhegy közepén található úgymond, és aki így nem ismeri az apiterápiás ház működését, ugye a méheknek az előállított viasz, a méz és a kaptár levegő nagyon jótékony hatással bír, fertőtlenítő hatással bír, és azt belélegezve nagyon jó bizonyos betegségek megelőzésére, gyógyítására, ilyen például a különböző légúti panaszok, asztma, allergia, illetve nagyon jó pihentető hatással van az emberi szervezetre ez a mézesház, úgyhogy ezt is ki tudják próbálni az érdeklődők, valamint természetesen lesz a mézkóstó program keretében, ez a program is díjtalan.
3: Az Édesvidék 2 gasztroműhelyében várjuk az ide látogatókat. Az egyik programunk egy már jól bevált és sikeres Nápoly pizza workshop lesz, ami egy fizetős előzetes regisztrációhoz kötött élmény. Itt a résztvevők megtanulhatják az igazi nápolyi pizza készítésének a titkait. A másik műhelyünk viszont teljesen ingyenes és nyitott mindenki számára, bár itt is kérünk egy előzetes regisztrációt, hogy ugye tudjunk tervezni a létszámmal. Ez egy közösségi sütés és kóstoló program is egyben. 2 különleges dolgot készítünk majd, az egyik egy napraforgó formájú keletett tészta bióval, ami egy látványos és finom édesség, gyerekek és felnőttek számára is nagy élmény lesz. A másik pedig egy sárga-barna színű cukormentes kifli, ami egy egészségesebb alternatíva, esetleg azoknak, akik nem nagyon fogyasztanak cukrot, de nem akarnak ugye lemondani a végsüteményekről.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körvend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körvend FM-en. Itt a Körvend FM-en.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szalmonella vezeti a fertőzési listát Vasban. Családi programot rendezett Körmenden az Aegis. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A gyomor- és bélrendszeri fertőzések voltak a leggyakoribbak Vas megyében szeptember első hetében. Az NNGK adatai szerint 6 szalmonellás és 3 kampilobakteriózisos esetet regisztráltak, emellett 3 betegnél skarlátot igazoltak. Országosan eközben ritkább fertőző betegségek is felbukkantak, köztük 2 mpoxos eset. Egy Fülöp-szigetekről hazatért férfinél lázot mutattak ki, míg újabb hazai eredetű nyugat-nílusi lázas beteget is regisztráltak. Utóbbiból idén eddig 4 megbetegedést tartanak nyilván Magyarországon, írja a Vahol. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket vasárnapig, mondta Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek, és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A Kulturális Örökség napjaihoz Körmend élménysétákkal csatlakozik. A programoknak a kastély mellett a vasútállomás ad otthont. Tudtuk meg Pintér Györgytől, a múzeum munkatársától.
3: Valójában ez a séta két séta. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat. A másik, én vagyok a felelőse, a körmendi jeles napokon rendszeresen tartunk város sétát. Az eddig középpont mindig a főtér volt. Most viszont úgy gondoltuk, hogy ki kéne innen lépni, és ezért ennek a sétának a helyszíne a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre, 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden.
1: Egészen holnap estig kínál tartalmas kikapcsolódást a 22. Őrségi Tök Fesztivál. Vasárnap Őri Szentpéteren családi koncert, néptánc bemutató, gyermekprogramok és koncertek szerepelnek a kínálatban. Nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki egy újításról is beszámolt, amivel ezúttal a kisiskolás korosztályt célozták meg.
4: Vasárnap Őri Szentpéteren a kézüves és termelői vásár egész nap fogadja a látogatókat. A Mit mesél a gyep program az 10 és 12 óra között látogatható. Nagy színpadon pedig a programok, és ez megint egy új innováció, gyerekprogramok keretében eddig inkább az óvodásokra koncentráltunk, most pedig nyitunk egy picivel följebb a kisiskolásoknak szólt, talán inkább a PGT Show színpadi produkciója PGT Danival és Szabival. Ugye ők youtuberek, a fiatalabb generációknak ezt nem kell elmagyarázni, ez 12.30 Ezüst Lile néptánc csoport előadása, belvárosi vetjárok 15 órától, a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer élő koncertje, Tök Fesztivál záró koncert itt a nagy színpadon.
1: Családi napot rendezett munkatársainak az Aegis gyógyszergyár. A nap célja az volt, hogy a dolgozók családtagjai is megismerhessék a vállalat munkahelyi környezetét és közösségét. A cég közlése szerint a rendezvényen a munkatársak és családtagjaik közösen töltettek el egy napot, amely lehetőséget teremtett találkozásokra, beszélgetésekre és közös élményekre. Az Aegis beszámolójában az áll, a családi programot a munkatársak évről évre nagy érdeklődéssel várják. A hétvégén zajlik a Nyugat-Dunántúlon a Nyitott Portanapok. A programsorozat lényege, hogy a helyi gazdaságok, termelők és kézművesek megnyitják kapuikat a látogatók előtt. Vaspörben a Kincses Láda Porta várja a látogatókat. Tájékoztatott Katavics Tuboly Tíme a házigazda.
5: Méhészkedés mellett, a méz mellett, méhiasz öntéssel, gyógynövényes szörkész,

0: ilyen kaptárat.
1: Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből kiderül például, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Medgyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett.
2: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a hétvégére, igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, fátyol, illetve gomoly felhők ugyan lesznek az égbolton, de ezek csak szűrik a napsütést időnként, és kellemesen alakul a hőmérséklet is, 25 fok körüli maximumok lesznek. 24-26 itt a nyugati végeken. Ma hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hideg front, akkortól kezd majd csökkenni a hőmérséklet, de a hétvége mindenképpen kellemes lesz.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. 5 órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani, nem

0: maradj le az őszi ajánlatokról! Horizon Bútor, Körmend, Rákóczi utca 8, a Varja Áruház emeletén. Horizon Bútor, bútor nálunk, otthon nálad.
1: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
5: Reklámot hallottak.
6: És most
5: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendőrök előtt támadtak rá két emberre a megyében. Új utak és kerékpáros kapcsolatok is épülnek Kőszegen. Több versenyen is eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Két embert is bántalmazott egy férfi egy Vasvár környéki településen. A vád szerint tavaly decemberben egy rendőri intézkedés után előbb kirúgta egyik haragosa mindkét lábát, miközben a járőr még a helyszínen volt. Ezután egy másik férfit ököllel arcon ütött. A szombathelyi járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat ellene, adta hírül a vaol.hu. Gersekaráton is kinyitottak a hétvégére a porták. Az országos eseménysorozathoz Délvasból is többen csatlakoztak. A Karát-pincénél kulturális és gasztronómiai programokat szerveznek a hétvégén. Hívta fel rá a figyelmet Pásztori Istvánné polgármester.
2: 10 és 17 óra között karátvásár lesz helyi őstermelőkkel és kézművesekkel, a Tóth Eszter őstermelő levendulás, gyógynövényes készítményeket fog értékesíteni, Tubos Szabó Szandra pedig dísz és használati tárgyakat, 10 és 12 óra között pedig egy szüreti bemutatót szeretnénk tartani, ahol a szőlő feldolgozásának a folyamatát szeretnénk, és akkor itt a végén egy mostkóstolással zárnánk ezt a programrészt. 13 és 14 óra között pedig bográcsban főtt népételt szeretnénk kóstoltatni, pincénél egy pincepörkölt lenne. Vezetett órákat is szervezünk, ez 12-13, 14 és 15 óra között tervezzük. A haranglábat szeretnénk és a keresztet felkeresni, ami a hegy központjában van.
1: A vasútállomás térségén túl Kőszeg több közlekedési kapcsolatát is átformálja egy most induló beruházás. A Pogányi utca és a Cáki út között 524 méter hosszú tehermentesítő út készül, amely a belváros több forgalmas utcájáról vehet le terhelést. A fejlesztésbe bekapcsolják a Gyöngyöspatakon korábban megépült hidat is. Új gyalog és kerékpárút vezet majd az állomás felé, a 87-es főúton és a vasúti pályán is biztonságos átvezetéssel. Az állomás épület egy része szintén megújul, előtte parkot alakítanak ki és több ezer növényt telepítenek, tudta meg a Magyar Építők. Eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók az elmúlt hetek viadalain. Győrben a szabadfogású nemzetközi emlékversenyen a Körmendi Egyesületet az U11-es korosztályban Fülöp Hanga, az U13-asok között Dancsecs Olivér, míg az U15-ös korosztályban Csillag Levente képviselte. Dancsecs az első, Fülöp a második, Csillag pedig az ötödik helyen végzett az osztrák, szlovák, lengyel és olasz versenyzőket is felvonultató napon. Az U13-as kötöttfogású Nyugat-Magyarország kupát Tatabányán rendezték meg. A körmendi színeket Dancsecs Olivér Milán képviselte, aki magabiztos versenyzéssel minden ellenfelét legyőzve szerezte meg az első helyet. Színes összművészeti fesztivállal készült az MMIK a hétvégére. A szombathelyi intézmény előtti tér zenészekkel és a térség képzőművészeti alkotóival telik meg. Az Art Bazár kiállítói kézműves foglalkozásokkal várják a családokat, a színpadon pedig helyi és országos előadók egyaránt fellépnek. Vasárnap délután táncház lesz a Bogja zenekar és az Ungareszka néptánc együttes közreműködésével, majd Paja Bea és a Koprive zenekar ad koncertet az MMIK szabadtéri fesztiválján. Helyi vállalkozások összefogásával újul meg a Vörös Sándor Színház büféje és klubhelyisége Szombathelyen. A 15 évnyi intenzív használat, valamint a korábbi csőtörések miatt a tér és annak műszaki rendszere is jelentősen elhasználódtak. A fejlesztéshez a Falkó üzem térítésmentesen biztosította a belső építészeti tervezést, valamint a szükséges faanyagokat. A kezdeményezéshez pedig több helyi vállalkozás is csatlakozott. A teátrum saját tartalékaiból ugyancsak jelentős összeget fordít a beruházásra. A megújult kulturális és közösségi teret várhatóan októberben adják át. Olvasható a Szombathelyi Színház oldalán.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a hétvégére, igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, fátyol, illetve gomoly felhők ugyan lesznek az égbolton, de ezek csak szűrik a napsütést időnként, és kellemesen alakul a hőmérséklet, és 25 fok körüli maximumok lesznek. 24-26 itt a nyugati végeken. Ma hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hidegfront, akkortól kezd majd csökkenni a hőmérséklet, de a hétvége mindenképpen kellemes lesz.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A Salmonella vezeti a fertőzési listát Vasban. Családi programot rendezett Körmenden az Égisz. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A gyomor- és bélrendszeri fertőzések voltak a leggyakoribbak Vas megyében szeptember első hetében. Az NNGK adatai szerint 6 szalmonellás és 3 kampilobakteriózisos esetet regisztráltak, emellett 3 betegnél skarlátot igazoltak. Országosan eközben ritkább fertőző betegségek is felbukkantak, köztük 2 mpoxos eset. Egy Fülöp-szigetekről hazatért férfinél lázot mutattak ki, míg újabb hazai eredetű nyugat-nílusi lázas beteget is regisztráltak. Utóbbiból idén eddig 4 megbetegedést tartanak nyilván Magyarországon, írja a Valhol. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket vasárnapig, mondta Vörös András, az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
7: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
6: A Kulturális Örökség napjaihoz Körmend élménysétákkal csatlakozik. A programoknak a kastély mellett a vasútállomás ad otthont. Tudtuk meg Pintér Györgytől, a múzeum munkatársától.
8: Valójában ez a séta két séta. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat. A másik, én vagyok a felelőse, a körmendi jeles napokon rendszeresen tartunk város sétát. Az eddigi középpont mindig a főtér volt. Most viszont úgy gondoltuk, hogy ki kéne innen lépni, és ezért ennek a sétának a helyszíne a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre, 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden.
6: Egészen holnap estig kínál tartalmas kikapcsolódást a 22. Őrségi Tök Fesztivál. Vasárnap Őri Szentpéteren családi koncert, néptánc bemutató, gyermekprogramok és koncertek szerepelnek a kínálatban. Nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki egy újításról is beszámolt, amivel ezúttal a kisiskolás korosztályt célozták meg.
5: Vasárnap Őri Szentpéteren a kézüveg és termelői vásár egész nap fogadja a látogatókat. A Mit mesél a gyep program az 10 és 12 óra között látogatható. Nagy színpadon pedig a programok, és ez megint egy új innováció. Gyerekprogramok keretében eddig inkább az óvodásokra koncentráltunk, most pedig nyitunk egy picivel följebb a kisiskolásoknak szólt, talán inkább a PGT Show színpadi produkciója PGT Danival és Szabival. Ugye ők youtuberek, a fiatal labgenerációknak ezt nem kell elmagyarázni, a 12.30 Ezüstlile Néptánc csoport előadása, belvárosi vetjárok 15 órától, a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer élő koncertje, tök fesztivál záró koncert itt a nagy színpadon.
6: Családi napot rendezett munkatársainak az Aegis gyógyszergyár. A nap célja az volt, hogy a dolgozók családtagjai is megismerhessék a vállalat munkahelyi környezetét és közösségét. A cég közlése szerint a rendezvényen a munkatársak és családtagjai közösen töltettek el egy napot, amely lehetőséget teremtett találkozásokra, beszélgetésekre és közös élményekre. Az Aegis beszámolójában az áll, a családi programot a munkatársak évről évre nagy érdeklődéssel várják. A hétvégén zajlik a Nyugat-Dunántúlon a nyitott portanapok. A programsorozat lényege, hogy a helyi gazdaságok, termelők és kézművesek megnyitják kapuikat a látogatók előtt. Vaspörben a Kincses Láda porta várja a látogatókat. Tájékoztatott Katavics Tuboly Tíme a házigazda.
9: Méhészkedés mellett, a méz mellett, méhi a szöntéssel, gyógynövényes szörkész,

0: egy ilyen kaptárat.
1: Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből kiderül például, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Meggyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett.
2: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a hétvégére, igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, fátyol, illetve komoly felhők ugyan lesznek az égbolton, de ezek csak szűrik a napsütést időnként, és kellemesen alakul a hőmérséklet, és 25 fok körüli maximumok lesznek. 24-26 itt a nyugati végeken. Ma hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hidegfront, akkortól kezd majd csökkenni a hőmérséklet, de a hétvége mindenképpen kellemes lesz.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ovás miért röpít, sodor tovább a szél. Csak azt tudom, hogy menj, ha menni kell, nem bír megállni, az kinyughatatlan él. Én nem tudom, hogy meddig tart az út, csak azt tudom, hogy angyaltól ruhád. Szellős pihéi közt vihar fakad, és azt suttogja, menj, szaladj.

tudom mi ez, de jó nagyon erek falán, sikító szívverés. Azt álmodom, hogy most ezt álmodom, de a világ végéhez mindez túl kevés. Én nem tudom mi ez, de jó nagyon, ahogy az ég elér, és lágyan betakar, és arcunkra lehel egy hulló csillagot.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék.

0: és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok, csak győz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont Bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont Bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
1: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
2: Reklámot hallottak.
3: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
3: Hazai turmix.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendőrök előtt támadtak rá két emberre a megyében. Új utak és kerékpáros kapcsolatok is épülnek Kőszegen. Több versenyen is eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Két embert is bántalmazott egy férfi egy Vasvár környéki településen. A vád szerint tavaly decemberben egy rendőri intézkedés után előbb kirúgta egyik haragosa mindkét lábát, miközben a járőr még a helyszínen volt. Ezután egy másik férfit ököllel arcon ütött. A szombathelyi járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat ellene, adta hírül a vaol.hu. Gersekaráton is kinyitottak a hétvégére a porták. Az országos eseménysorozathoz Délvasból is többen csatlakoztak. A Karát-pincénél kulturális és gasztronómiai programokat szerveznek a hétvégén. Hívta fel rá a figyelmet Pásztori Istvánné polgármester.
2: 10 és 17 óra között karátvásár lesz helyi őstermelőkkel és kézművesekkel, például Tóth Eszter őstermelő levendulás, gyógynövényes készítményeket fog értékesíteni, Tuboly Szabó Szandra pedig dísz és használati tárgyakat, 10 és 12 óra között pedig egy szüreti bemutatót szeretnénk tartani, ahol a szőlő feldolgozásának a folyamatát szeretnénk, és akkor itt a végén egy most kóstolással zárnánk ezt a programrészt. 13 és 14 óra között pedig bográcsban főtt népi ételt szeretnénk kóstoltatni, pincénél egy pincepörkölt lenne. Vezetett túrákat is szervezünk, ezt 12-13, 14 és 15 óra között tervezzük. A haranglábat szeretnénk és a keresztet felkeresni, ami a hegy központjában van.
1: A vasútállomás térségén túl Kőszeg több közlekedési kapcsolatát is átformálja egy most induló beruházás. A Pogányi utca és a Cáki út között 524 méter hosszú tehermentesítő út készül, amely a belváros több forgalmas utcájáról vehet le terhelést. A fejlesztésbe bekapcsolják a Gyöngyöspatakon korábban megépült hidat is. Új gyalog és kerékpárút vezet majd az állomás felé, a 87-es főúton és a vasúti pályán is biztonságos átvezetéssel. Az állomás épület egy része szintén megújul, előtte parkot alakítanak ki és több ezer növényt telepítenek, tudta meg a Magyar Építők. Eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók az elmúlt hetek viadalain. Győrben a szabadfogású nemzetközi emlékversenyen a Körmendi Egyesületet az U11-es korosztályban Fülöp Hanga, az U13-asok között Dancsecs Olivér, míg az U15-ös korosztályban Csillag Levente képviselte. Dancsecs az első, Fülöp a második, Csillag pedig az ötödik helyen végzett az osztrák, szlovák, lengyel és olasz versenyzőket is felvonultató napon. Az U13-as kötött fogású Nyugat-Magyarország kupát Tatabányán rendezték meg. A körmendi színeket Dancsecs Olivér Milán képviselte, aki magabiztos versenyzéssel minden ellenfelét legyőzve szerezte meg az első helyet. Színes összművészeti fesztivállal készült az MMIK a hétvégére. A szombathelyi intézmény előtti tér zenészekkel és a térség képzőművészeti alkotóival telik meg. Az Art Bazár kiállítói kézműves foglalkozásokkal várják a családokat, a színpadon pedig helyi és országos előadók egyaránt fellépnek. Vasárnap délután táncház lesz a Bogia zenekar és az Ungareszka néptánc együttes közreműködésével, majd Paja Bea és a Koprive zenekar ad koncertet az MMIK szabadtéri fesztiválján. Helyi vállalkozások összefogásával újul meg a Vörös Sándor Színház büféje és klubhelyisége Szombathelyen. A 15 évnyi intenzív használat, valamint a korábbi csőtörések miatt a tér és annak műszaki rendszere is jelentősen elhasználódtak. A fejlesztéshez a Falkó üzem térítésmentesen biztosította a belső építészeti tervezést, valamint a szükséges faanyagokat. A kezdeményezéshez pedig több helyi vállalkozás is csatlakozott. A teátrum saját tartalékaiból ugyancsak jelentős összeget fordít a beruházásra. A megújult kulturális és közösségi teret várhatóan októberben adják át. Olvasható a Szombathelyi Színház oldalán.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a hétvégére, igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, fátyol, illetve gomoly felhők ugyan lesznek az égbolton, de ezek csak szűrik a napsütést időnként, és kellemesen alakul a hőmérséklet is, 25 fok körüli maximumok lesznek. 24-26 itt a nyugati végeken. Ma hétfőn érkezik egy szakadozott gyenge hidegfront, akkortól kezd majd csökkenni a hőmérséklet, de a hétvége mindenképpen kellemes lesz.
0: most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
5: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szalmonella vezeti a fertőzési listát Vasban. Családi programot rendezett Görmenden az Aegis. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A gyomor- és bélrendszeri fertőzések voltak a leggyakoribbak Vas megyében szeptember első hetében. Az NNGK adatai szerint 6 szalmonellás és 3 kampilobakteriózisos esetet regisztráltak, emellett 3 betegnél skarlátot igazoltak. Országosan eközben ritkább fertőző betegségek is felbukkantak, köztük 2 mpoxos eset. Egy Fülöp-szigetekről hazatért férfinél lázot mutattak ki, míg újabb hazai eredetű nyugat-nílusi lázas beteget is regisztráltak. Utóbbiból idén eddig 4 megbetegedést tartanak nyilván Magyarországon, írja a Vahol. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket vasárnapig, mondta Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A Kulturális Örökség napjaihoz Görmend élménysétákkal csatlakozik. A programoknak a kastély mellett a vasútállomás ad otthont. Tudtuk meg Pintér Györgytől, a múzeum munkatársától.
3: Valójában ez a séta két séta. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat. A másik, én vagyok a felelőse, a görmendi jeles napokon rendszeresen tartunk város sétát. Az eddig középpont mindig a főtér volt. Most viszont úgy gondoltuk, hogy ki kéne innen lépni, és ezért ennek a sétának a helyszíne a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre, 2027-ben 155 éves lesz a vasút Görmenden.
1: Egészen holnap estig kínál tartalmas kikapcsolódást a 22. Őrségi Tök Fesztivál. Vasárnap Őri Szent Péteren családi koncert, néptánc bemutató, gyermekprogramok és koncertek szerepelnek a kínálatban. Nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki egy újításról is beszámolt, amivel ezúttal a kisiskolás korosztályt célozták meg.
4: Vasárnap Őri Szent Péteren a kézves és termelői vásár egész nap fogadja a látogatókat. A Mit mesél a gyep program az 10 és 12 óra között látogatható. Nagy színpadon pedig a programok, és ez megint egy új innováció, gyerekprogramok keretében eddig inkább az óvodásokra koncentráltunk, most pedig nyitunk egy picivel följebb a kisiskolásoknak szólt, talán inkább a PGT Show színpadi produkciója PGT Danival és Szabival. Ugye ők youtuberek, a fiatal generációknak ezt nem kell elmagyarázni, ez 12.30 Ezüstlile néptánc csoport előadása, belvárosi vetjárok 15 órától, a Zsipó Cirkusz és Szirota Jennifer élő koncertje, Tök Fesztivál záró koncert. Itt a nagy színpadon.
1: Családi napot rendezett munkatársainak az Aegis gyógyszergyár. A nap célja az volt, hogy a dolgozók családtagjai is megismerhessék a vállalat munkahelyi környezetét és közösségét. A cég közlése szerint a rendezvényen a munkatársak és családtagjai közösen töltettek el egy napot, amely lehetőséget teremtett találkozásokra, beszélgetésekre és közös élményekre. Az Aegis beszámolójában az áll, a családi programot a munkatársak évről évre nagy érdeklődéssel várják. A hétvégén zajlik a Nyugat-Dunántúlon a nyitott portanapok. A programsorozat lényege, hogy a helyi gazdaságok, termelők és kézművesek megnyitják kapuikat a látogatók előtt. Vaspörben a Kincses Láda porta várja a látogatókat. Tájékoztatott Katavics Tuboly Tíme a házigazda.
5: Méhészkedés mellett, a méz mellett, méngyiaszöntéssel, gyógynövényes szörkész,

0: csinálunk egy ilyen kaptárat.
1: Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből kiderül például, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Meggyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett.
2: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, ám délutántól felhősödés kezdődhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, éjszaka persze nyilván hűvösebb lesz, bár az előző napokban is voltak 10 fok alatti minimumok is, hát most is ez lesz a jellemző, 8-11 fok környéki minimumok, és hát röpke rövid ideig tartó ködfoltok megjelennek azért a hajnali órákban. Ezek ilyen lenge talajmenti köddel indulnak, aztán néhol magasabbra is emelkednek, mint 1-2 méter, tehát rontják a látást. Sötétben, így kora hajnalban azért beleautózni egy ilyen ködfoltba elég kellemetlen, hirtelen párás, nyírkos réteg, ilyen alacsonyabb lapos részek fölött jelennek meg ilyenkor a csendes éjszakákon.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai

0: Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
4: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál. Szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Rendőrök előtt támadtak rá két emberre a megyében. Új utak és kerékpáros kapcsolatok is épülnek Kőszegen. Több versenyen is eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Két embert is bántalmazott egy férfi egy Vasvár környéki településen. A vád szerint tavaly decemberben egy rendőri intézkedés után előbb kirúgta egyik haragosa mindkét lábát, miközben a járőr még a helyszínen volt. Ezután egy másik férfit ököllel arcon ütött. A szombathelyi járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat ellene, adta hírül a vaol.hu. Gersekaráton is kinyitottak a hétvégére a porták. Az országos eseménysorozathoz Délvasból is többen csatlakoztak. A Karát-pincénél kulturális és gasztronómiai programokat szerveznek a hétvégén. Hívta fel rá a figyelmet Pásztori Istvánné polgármester.
7: 10 és 17 óra között karátvásár lesz helyi őstermelőkkel és kézművesekkel, például Tóth Eszter őstermelő levendulás, gyógynövényes készítményeket fog értékesíteni, Tubony Szabó Szandra pedig dísz és használati tárgyakat, 10 és 12 óra között pedig egy szüreti bemutatót szeretnénk tartani, ahol a szőlő feldolgozásának a folyamatát szeretnénk, és akkor itt a végén egy mostkóstolással zárnánk ezt a programrészt. 13 és 14 óra között pedig bográcsban főtt népételt szeretnénk kóstoltatni, pincénél egy pincepörkölt lenne. Vezetett túrákat is szervezünk, ezt 12-13, 14 és 15 óra között tervezzük. A haranglábat szeretnénk és a keresztet felkeresni, ami a hegy központjában van.
6: A vasútállomás térségén túl Kőszeg több közlekedési kapcsolatát is átformálja egy most induló beruházás. A Pogányi utca és a Cáki út között 524 méter hosszú tehermentesítő út készül, amely a belváros több forgalmas utcájáról vehet le terhelést. A fejlesztésbe bekapcsolják a Gyöngyös patakon korábban megépült hidat is. Új gyalog és kerékpárút vezet majd az állomás felé, a 87-es főúton és a vasúti pályán is biztonságos átvezetéssel. Az állomás épület egy része szintén megújul, előtte parkot alakítanak ki és több ezer növényt telepítenek, tudta meg a Magyar Építők. Eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók az elmúlt hetek viadalain. Győrben a szabadfogású nemzetközi emlékversenyen a körmendi egyesületet az U11-es korosztályban Fülöp Hanga, az U13-asok között Dancsecs Olivér, míg az U15-ös korosztályban Csillag Levente képviselte. Dancsecs az első, Fülöp a második, Csillag pedig az ötödik helyen végzett az osztrák, szlovák, lengyel és olasz versenyzőket is felvonultató napon. Az U13-as kötött fogású Nyugat-Magyarország kupát Tatabányán rendezték meg. A körmendi színeket Dancsecs Olivér Milán képviselte, aki magabiztos versenyzéssel minden ellenfelét legyőzve szerezte meg az első helyet. Színes összművészeti fesztivállal készült az MMIK a hétvégére. A Szombathelyi intézmény előtti tér zenészekkel és a térség képzőművészeti alkotóival telik meg. Az Art Bazár kiállítói kézműves foglalkozásokkal várják a családokat, a színpadon pedig helyi és országos előadók egyaránt fellépnek. Vasárnap délután táncház lesz a Bogja zenekar és az Ungareszka néptánc együttes közreműködésével, majd Paja Bea és a Koprive zenekar ad koncertet az MMIK szabadtéri fesztiválján. Helyi vállalkozások összefogásával újul meg a Vörös Sándor Színház büféje és klubhelyisége Szombathelyen. A 15 évnyi intenzív használat, valamint a korábbi csőtörések miatt a tér és annak műszaki rendszere is jelentősen elhasználódtak. A fejlesztéshez a Falkó üzem térítésmentesen biztosította a belső építészeti tervezést, valamint a szükséges faanyagokat. A kezdeményezéshez pedig több helyi vállalkozás is csatlakozott. A teátrum saját tartalékaiból ugyancsak jelentős összeget fordít a beruházásra. A megújult kulturális és közösségi teret várhatóan októberben adják át. Olvasható a Szombathelyi Színház oldalán.
4: Időjárás jelentés.
6: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, ám délutántól felhősödés kezdődhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
5: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, éjszaka persze nyilván hűvösebb lesz, bár az előző napokban is voltak 10 fok alatti minimumok is, hát most is ez lesz a jellemző, 8-11 fok környéki minimumok is, hát röpke rövid ideig tartó ködfoltok megjelennek azért a hajnali órákban. Ezek ilyen lenge talajmenti köttel indulnak, aztán néhol magasabbra is emelkednek, mint 1-2 méter, tehát rontják a látást. Sötétben, így kora hajnalban azért beleautózni egy ilyen ködfoltba elég kellemetlen, hirtelen párás, nyírkos réteg, ilyen alacsonyabb lapos részek fölött jelennek meg ilyenkor a csendes éjszakákon.
4: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szalmonella vezeti a fertőzési listát Vasban. Családi programot rendezett Görmenden az Aegis. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A gyomor- és bélrendszeri fertőzések voltak a leggyakoribbak Vas megyében szeptember első hetében. Az NNGK adatai szerint 6 szalmonellás és 3 kampilobakteriózisos esetet regisztráltak, emellett 3 betegnél skarlátot igazoltak. Országosan eközben ritkább fertőző betegségek is felbukkantak, köztük 2 mpoxos eset. Egy Fülöp-szigetekről hazatért férfinél lázot mutattak ki, míg újabb hazai eredetű nyugat-nílusi lázas beteget is regisztráltak. Utóbbiból idén eddig 4 megbetegedést tartanak nyilván Magyarországon, írja a Vahol. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket vasárnapig, mondta Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A Kulturális Örökség napjaihoz Görmend élménysétákkal csatlakozik. A programoknak a kastély mellett a vasútállomás ad otthont. Tudtuk meg Pintér Györgytől, a múzeum munkatársától.
3: Valójában ez a séta két séta. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat. A másik, én vagyok a felelőse, a görmendi jeles napokon rendszeresen tartunk város sétát. Az eddig középpont mindig a főtér volt. Most viszont úgy gondoltuk, hogy ki kéne innen lépni, és ezért ennek a sétának a helyszíne a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre, 2027-ben 155 éves lesz a vasút Görmenden.
1: Egészen holnap estig kínál tartalmas kikapcsolódást a 22. Őrségi Tök Fesztivál. Vasárnap Őri Szentpéteren családi koncert, néptánc bemutató, gyermekprogramok és koncertek szerepelnek a kínálatban. Nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki egy újításról is beszámolt, amivel ezúttal a kisiskolás korosztályt célozták meg.
4: Vasárnap Őri Szentpéteren a kézüveges és termelői vásár egész nap fogadja a látogatókat. A Mit mesél a gyep program az 10 és 12 óra között látogatható. Nagy színpadon pedig a programok, és ez megint egy új innováció, gyerekprogramok keretében eddig inkább az óvodásokra koncentráltunk, most pedig nyitunk egy picivel följebb a kisiskolásoknak szólt, talán inkább a PGT Show színpadi produkciója PGT Danival és Szabival. Ugye ők youtuberek, a fiatal generációknak ezt nem kell elmagyarázni, a 12.30 Ezüstlile néptánc csoport előadása, belvárosi vetjárok 15 órától, a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer élő koncertje, Tök Fesztivál záró koncert. Itt a nagy színpadon.
1: Családi napot rendezett munkatársainak az Aegis gyógyszergyár. A nap célja az volt, hogy a dolgozók családtagjai is megismerhessék a vállalat munkahelyi környezetét és közösségét. A cég közlése szerint a rendezvényen a munkatársak és családtagjai közösen töltettek el egy napot, amely lehetőséget teremtett találkozásokra, beszélgetésekre és közös élményekre. Az Aegis beszámolójában az áll, a családi programot a munkatársak évről évre nagy érdeklődéssel várják. A hétvégén zajlik a Nyugat-Dunántúlon a nyitott portanapok. A programsorozat lényege, hogy a helyi gazdaságok, termelők és kézművesek megnyitják kapuikat a látogatók előtt. Vaspörben a Kincses Láda porta várja a látogatókat. Tájékoztatott Katavics Tuboly Tíme a házigazda.
5: Méhészkedés mellett, a méz mellett, méngyiaszöntéssel, gyógynövényeszőr készítés,

0: kaptára.
1: Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből kiderül például, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Meggyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett.
2: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, ám délutántól felhősödés kezdődhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, éjszaka persze nyilván hűvösebb lesz, bár az előző napokban is voltak 10 fok alatti minimumok is, hát most is ez lesz a jellemző, 8-11 fok környéki minimumok is, hát röpke rövid ideig tartó ködfoltok megjelennek azért a hajnali órákban. Ezek ilyen lenge talajmenti köttel indulnak, aztán néhol magasabbra is emelkednek, mint 1-2 méter, tehát rontják a látást. Sötétben, így kora hajnalban azért beleautózni egy ilyen ködfolt belé kellemetlen, hirtelen párás, nyírkos réteg, ilyen alacsonyabb lapos részek fölött jelennek meg ilyenkor a csendes éjszakákon.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: www.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
0: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
4: Reklámot hallottak.
5: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendőrök előtt támadtak rá két emberre a megyében. Új utak és kerékpáros kapcsolatok is épülnek Kőszegen. Több versenyen is eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Két embert is bántalmazott egy férfi egy Vasvár környéki településen. A vád szerint tavaly decemberben egy rendőri intézkedés után előbb kirúgta egyik haragosa mindkét lábát, miközben a járőr még a helyszínen volt. Ezután egy másik férfit ököllel arcon ütött. A szombathelyi járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat ellene, adta hírül a vaol.hu. Gersekaráton is kinyitottak a hétvégére a porták. Az országos eseménysorozathoz Délvasból is többen csatlakoztak. A Karát pincénél kulturális és gasztronómiai programokat szerveznek a hétvégén. Hívta fel rá a figyelmet Pásztori Istvánné polgármester.
2: 10 és 17 óra között karátvásár lesz helyi őstermelőkkel és kézművesekkel, a Tóth Eszter őstermelő levendulás, gyógynövényes készítményeket fog értékesíteni, Tubos Szabó Szandra pedig dísz és használati tárgyakat, 10 és 12 óra között pedig egy szüreti bemutatót szeretnénk tartani, ahol a szőlő feldolgozásának a folyamatát szeretnénk, és akkor itt a végén egy mostkóstolással zárnánk ezt a programrészt. 13 és 14 óra között pedig bográcsban főtt népételt szeretnénk kóstoltatni, pincénél egy pincepörkölt lenne. Vezetett túrákat is szervezünk, ezt 12-13, 14 és 15 óra között tervezzük. A haranglábat szeretnénk és a keresztet felkeresni, ami a hegy központjában van.
1: A vasútállomás térségén túl Kőszeg több közlekedési kapcsolatát is átformálja egy most induló beruházás. A Pogányi utca és a Cáki út között 524 méter hosszú tehermentesítő út készül, amely a belváros több forgalmas utcájáról vehet le terhelést. A fejlesztésbe bekapcsolják a Gyöngyöspatakon korábban megépült hidat is. Új gyalog és kerékpárút vezet majd az állomás felé, a 87-es főúton és a vasúti pályán is biztonságos átvezetéssel. Az állomás épület egy része szintén megújul, előtte parkot alakítanak ki és több ezer növényt telepítenek, tudta meg a Magyar Építők. Eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók az elmúlt hetek viadalain. Győrben a szabadfogású nemzetközi emlékversenyen a Körmendi Egyesületet az U11-es korosztályban Fülöp Hanga, az U13-asok között Dancsecs Olivér, míg az U15-ös korosztályban Csillag Levente képviselte. Dancsecs az első, Fülöp a második, Csillag pedig az ötödik helyen végzett az osztrák, szlovák, lengyel és olasz versenyzőket is felvonultató napon. Az U13-as kötött fogású Nyugat-Magyarország kupát Tatabányán rendezték meg. A körmendi színeket Dancsecs Olivér Milán képviselte, aki magabiztos versenyzéssel minden ellenfelét legyőzve szerezte meg az első helyet. Színes összművészeti fesztivállal készült az MMIK a hétvégére. A szombathelyi intézmény előtti tér zenészekkel és a térség képzőművészeti alkotóival telik meg. Az Art Bazár kiállítói kézműves foglalkozásokkal várják a családokat, a színpadon pedig helyi és országos előadók egyaránt fellépnek. Vasárnap délután táncház lesz a Bogia zenekar és az Ungareszka néptánc együttes közreműködésével, majd Paja Bea és a Koprive zenekar ad koncertet az MMIK szabadtéri fesztiválján. Helyi vállalkozások összefogásával újul meg a Vörös Sándor Színház büféje és klubhelyisége Szombathelyen. A 15 évnyi intenzív használat, valamint a korábbi csőtörések miatt a tér és annak műszaki rendszere is jelentősen elhasználódtak. A fejlesztéshez a Falkó üzem térítésmentesen biztosította a belső építészeti tervezést, valamint a szükséges faanyagokat. A kezdeményezéshez pedig több helyi vállalkozás is csatlakozott. A teátrum saját tartalékaiból ugyancsak jelentős összeget fordít a beruházásra. A megújult kulturális és közösségi teret várhatóan októberben adják át. Olvasható a Szombathelyi Színház oldalán.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, ám délutántól felhősödés kezdődhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, éjszaka persze nyilván üvösebb lesz, bár az előző napokban is voltak 10 fok alatti minimumok is, hát most is ez lesz a jellemző, 8-11 fok környéki minimumok is, hát röpke rövid ideig tartó kötfoltok megjelennek azért a hajnali órákban. Ezek ilyen lenge talajmenti köttel indulnak, vannak, aztán néhol magasabbra is emelkednek, mint 1-2 méter, tehát rontják a látást. Sötétben, így kora hajnalban azért beleautózni egy ilyen körfordba elég kellemetlen, hirtelen párás, nyírkos réteg, ilyen alacsonyabb lapos részek fölött jelennek meg ilyenkor a csendes éjszakákon.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szalmonella vezeti a fertőzési listát Vasban. Családi programot rendezett Körmenden az Aegis. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A gyomor- és bélrendszeri fertőzések voltak a leggyakoribbak Vas megyében szeptember első hetében. Az NNGK adatai szerint 6 szalmonellás és 3 kampilobakteriózisos esetet regisztráltak, emellett 3 betegnél skarlátot igazoltak. Országosan eközben ritkább fertőző betegségek is felbukkantak, köztük 2 mpoxos eset. Egy Fülöp-szigetekről hazatért férfinél lázot mutattak ki, míg újabb hazai eredetű nyugat-nílusi lázas beteget is regisztráltak. Utóbbiból idén eddig 4 megbetegedést tartanak nyilván Magyarországon, írja a Valhol. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket vasárnapig, mondta Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A Kulturális Örökség napjaihoz Körmend élménysétákkal csatlakozik. A programoknak a kastély mellett a vasútállomás ad otthont. Tudtuk meg Pintér Györgytől, a múzeum munkatársától.
3: Valójában ez a séta két séta. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat. A másik, én vagyok a felelőse, a körmendi jeles napokon rendszeresen tartunk város sétát. Az eddigi középpont mindig a főtér volt. Most viszont úgy gondoltuk, hogy ki kéne innen lépni, és ezért ennek a sétának a helyszíne a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre, 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmendben.
1: Egészen holnap estig kínál tartalmas kikapcsolódást a 22. Őrségi Tök Fesztivál. Vasárnap Őri Szentpéteren családi koncert, néptánc bemutató, gyermekprogramok és koncertek szerepelnek a kínálatban. Nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki egy újításról is beszámolt, amivel ezúttal a kisiskolás korosztályt célozták meg.
4: Vasárnap Őri Szentpéteren a kézvecs és termelői vásár egész nap fogadja a látogatókat, amit mesél a gyep program, az 10 és 12 óra között látogatható. Nagy színpadon pedig a programok, és ez megint egy új innováció, gyerekprogramok keretében eddig inkább az óvodásokra koncentráltunk, most pedig nyitunk egy picivel följebb a kisiskolásoknak szólt, talán inkább a PGT Show színpadi produkciója PGT Danival és Szabival. Ugye ők youtuberek, a fiatal labgenerációknak ezt nem kell elmagyarázni, ez 12.30 Ezüst Lile Néptánc csoport előadása, belvárosi vetjárok 15 órától, a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer élő koncertje, Tök Fesztivál záró koncert itt a nagy színpadon.
1: Családi napot rendezett munkatársainak az Aegis gyógyszergyár. A nap célja az volt, hogy a dolgozók családtagjai is megismerhessék a vállalat munkahelyi környezetét és közösségét. A cég közlése szerint a rendezvényen a munkatársak és családtagjai közösen töltettek el egy napot, amely lehetőséget teremtett találkozásokra, beszélgetésekre és közös élményekre. Az Aegis beszámolójában az áll, a családi programot a munkatársak évről évre nagy érdeklődéssel várják. A hétvégén zajlik a Nyugat-Dunántúlon a nyitott portanapok. A programsorozat lényege, hogy a helyi gazdaságok, termelők és kézművesek megnyitják kapuikat a látogatók előtt. Vaspörben a Kincses Láda porta várja a látogatókat. Tájékoztatott Katavics Tuboly Tíme a házigazda.
5: Méhészkedés mellett, a méz mellett, méngyiaszöntéssel, gyógynövényes szörkés,

0: egy ilyen kaptárat.
1: Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből kiderül például, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Medgyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a SZIMAT Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett.
2: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, ám délutántól felhősödés kezdődhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, éjszaka persze nyilván üvösebb lesz, bár az előző napokban is voltak 10 fok alatti minimumok is, hát most is ez lesz a jellemző, 8-11 fok környéki minimumok is, hát röpke rövid ideig tartó ködfoltok megjelennek azért a hajnali órákban. Ezek ilyen lenge talajmenti köddel indulnak, aztán néhol magasabbra is emelkednek, mint 1-2 méter, tehát rontják a látást. Sötétben, így kora hajnalban azért beleautózni egy ilyen ködfoltba elég kellemetlen, hirtelen, párás, nyírkos réteg, ilyen alacsonyabb lapos részek fölött jelennek meg ilyenkor a csendes éjszakákon.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Találkozunk hat a vasz hazatér. Barátok agyosan múlik el a tél.
1: Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendőrök előtt támadtak rá két emberre a megyében. Új utak és kerékpáros kapcsolatok is épülnek Kőszegen. Több versenyen is eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Két embert is bántalmazott egy férfi egy Vasvár környéki településen. A vád szerint tavaly decemberben egy rendőri intézkedés után előbb kirúgta egyik haragosa mindkét lábát, miközben a járőr még a helyszínen volt. Ezután egy másik férfit ököllel arcon ütött. A szombathelyi járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat ellene, adta hírül a vaol.hu. Gersekaráton is kinyitottak a hétvégére a porták. Az országos eseménysorozathoz Délvasból is többen csatlakoztak. A Karát-pincénél kulturális és gasztronómiai programokat szerveznek a hétvégén. Hívta fel rá a figyelmet Pásztori Istvánné polgármester.
2: 10 és 17 óra között karátvásár lesz helyi őstermelőkkel és kézművesekkel, például Tóth Eszter őstermelő levendulás, gyógynövényes készítményeket fog értékesíteni, Tuboly Szabó Szandra pedig dísz és használati tárgyakat, 10 és 12 óra között pedig egy szüreti bemutatót szeretnénk tartani, ahol a szőlő feldolgozásának a folyamatát szeretnénk, és akkor itt a végén egy most kóstolással zárnánk ezt a programrészt. 13 és 14 óra között pedig bográcsban főtt népi ételt szeretnénk kóstoltatni, pincénél egy pincepörkölt lenne. Vezetett túrákat is szervezünk, ezt 12-13, 14 és 15 óra között tervezzük. A haranglábat szeretnénk és a keresztet felkeresni, ami a hegy központjában van.
1: A vasútállomás térségén túl Kőszeg több közlekedési kapcsolatát is átformálja egy most induló beruházás. A Pogányi utca és a Cáki út között 524 méter hosszú tehermentesítő út készül, amely a belváros több forgalmas utcájáról vehet le terhelést. A fejlesztésbe bekapcsolják a Gyöngyöspatakon korábban megépült hidat is. Új gyalog és kerékpárút vezet majd az állomás felé, a 87-es főúton és a vasúti pályán is biztonságos átvezetéssel. Az állomás épület egy része szintén megújul, előtte parkot alakítanak ki és több ezer növényt telepítenek, tudta meg a Magyar Építők. Eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók az elmúlt hetek viadalain. Győrben a szabadfogású nemzetközi emlékversenyen a Körmendi Egyesületet az U11-es korosztályban Fülöp Hanga, az U13-asok között Dancsecs Olivér, míg az U15-ös korosztályban Csillag Levente képviselte. Dancsecs az első, Fülöp a második, Csillag pedig az ötödik helyen végzett az osztrák, szlovák, lengyel és olasz versenyzőket is felvonultató napon. Az U13-as kötött fogású Nyugat-Magyarország kupát Tatabányán rendezték meg. A körmendi színeket Dancsecs Olivér Milán képviselte, aki magabiztos versenyzéssel minden ellenfelét legyőzve szerezte meg az első helyet. Színes összművészeti fesztivállal készült az MMIK a hétvégére. A szombathelyi intézmény előtti tér zenészekkel és a térség képzőművészeti alkotóival telik meg. Az Art Bazár kiállítói kézműves foglalkozásokkal várják a családokat, a színpadon pedig helyi és országos előadók egyaránt fellépnek. Vasárnap délután táncház lesz a Bogia zenekar és az Ungareszka néptánc együttes közreműködésével, majd Paja Bea és a Koprive zenekar ad koncertet az MMIK szabadtéri fesztiválján. Helyi vállalkozások összefogásával újul meg a Vörös Sándor Színház büféje és klubhelyisége Szombathelyen. A 15 évnyi intenzív használat, valamint a korábbi csőtörések miatt a tér és annak műszaki rendszere is jelentősen elhasználódtak. A fejlesztéshez a Falkó üzem térítésmentesen biztosította a belső építészeti tervezést, valamint a szükséges faanyagokat. A kezdeményezéshez pedig több helyi vállalkozás is csatlakozott. A teátrum saját tartalékaiból ugyancsak jelentős összeget fordít a beruházásra. A megújult kulturális és közösségi teret várhatóan októberben adják át. Olvasható a Szombathelyi Színház oldalán.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, ám délutántól felhősödés kezdődhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, éjszaka persze nyilván üvösebb lesz, bár az előző napokban is voltak 10 fok alatti minimumok is, hát most is ez lesz a jellemző, 8-11 fok környéki minimumok is, hát röpke rövid ideig tartó kötfoltok megjelennek azért a hajnali órákban. Ezek ilyen lenge talajmenti köttel indulnak, vannak, aztán néhol magasabbra is emelkednek, mint 1-2 méter, tehát rontják a látást. Sötétben, így kora hajnalban azért beleautózni egy ilyen körfordba elég kellemetlen, hirtelen párás, nyírkos réteg, ilyen alacsonyabb lapos részek fölött jelennek meg ilyenkor a csendes éjszakákon.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szalmonella vezeti a fertőzési listát Vasban. Családi programot rendezett Körmenden az Aegis. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A gyomor- és bélrendszeri fertőzések voltak a leggyakoribbak Vas megyében szeptember első hetében. Az NNGK adatai szerint 6 szalmonellás és 3 kampilobakteriózisos esetet regisztráltak, emellett 3 betegnél skarlátot igazoltak. Országosan eközben ritkább fertőző betegségek is felbukkantak, köztük 2 mpoxos eset. Egy Fülöp-szigetekről hazatért férfinél lázot mutattak ki, míg újabb hazai eredetű nyugat-nílusi lázas beteget is regisztráltak. Utóbbiból idén eddig 4 megbetegedést tartanak nyilván Magyarországon, írja a Vahol. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket vasárnapig, mondta Vörös András, az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A Kulturális Örökség napjaihoz Körmend élménysétákkal csatlakozik. A programoknak a kastély mellett a vasútállomás ad otthont. Tudtuk meg Pintér Györgytől, a múzeum munkatársától.
3: Valójában ez a séta két séta. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat. A másik, én vagyok a felelőse, a körmendi jeles napokon rendszeresen tartunk város sétát. Az eddig középpont mindig a főtér volt. Most viszont úgy gondoltuk, hogy ki kéne innen lépni, és ezért ennek a sétának a helyszíne a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre, 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden.
1: Egészen holnap estig kínál tartalmas kikapcsolódást a 22. Őrségi Tök Fesztivál. Vasárnap Őri Szentpéteren családi koncert, néptánc bemutató, gyermekprogramok és koncertek szerepelnek a kínálatban. Nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki egy újításról is beszámolt, amivel ezúttal a kisiskolás korosztályt célozták meg.
4: Vasárnap Őri Szentpéteren a kézüves és termelői vásár egész nap fogadja a látogatókat. A Mit mesél a gyep program az 10 és 12 óra között látogatható. Nagy színpadon pedig a programok, és ez megint egy új innováció, gyerekprogramok keretében eddig inkább az óvodásokra koncentráltunk, most pedig nyitunk egy picivel följebb a kisiskolásoknak szólt, talán inkább a PGT Show színpadi produkciója PGT Danival és Szabival. Ugye ők youtuberek, a fiatal generációknak ezt nem kell elmagyarázni, ez 12.30 Ezüstlile néptánc csoport előadása, belvárosi vetjárok 15 órától, a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer élő koncertje, Tök Fesztivál záró koncert itt a nagy színpadon.
1: Családi napot rendezett munkatársainak az Aegis gyógyszergyár. A nap célja az volt, hogy a dolgozók családtagjai is megismerhessék a vállalat munkahelyi környezetét és közösségét. A cég közlése szerint a rendezvényen a munkatársak és családtagjai közösen töltettek el egy napot, amely lehetőséget teremtett találkozásokra, beszélgetésekre és közös élményekre. Az Aegis beszámolójában az áll, a családi programot a munkatársak évről évre nagy érdeklődéssel várják. A hétvégén zajlik a Nyugat-Dunántúlon a Nyitott Porta napok. A programsorozat lényege, hogy a helyi gazdaságok, termelők és kézművesek megnyitják kapuikat a látogatók előtt. Vaspörben a Kincses Láda Porta várja a látogatókat. Tájékoztatott Katavics Tuboly Tíme a házigazda.
5: Méhészkedés mellett, a méz mellett, méhiasz öntéssel, gyógynövényes szörkész

0: csinálunk egy ilyen kaptárat.
1: Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből kiderül például, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Medgyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett.
2: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, ám délutántól felhősödés kezdődhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, éjszaka persze nyilván hűvösebb lesz, bár az előző napokban is voltak 10 fok alatti minimumok is, hát most is ez lesz a jellemző, 8-11 fok környéki minimumok is, hát röpke rövid ideig tartó ködfoltok megjelennek azért a hajnali órákban. Ezek ilyen lenge talajmenti köddel indulnak, aztán néhol magasabbra is emelkednek, mint 1-2 méter, tehát rontják a látást. Sötétben, így kora hajnalban azért beleautózni egy ilyen ködfoltba elég kellemetlen, hirtelen párás, nyírkos réteg, ilyen alacsonyabb lapos részek fölött jelennek meg ilyenkor a csendes éjszakákon.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendőrök előtt támadtak rá két emberre a megyében. Új utak és kerékpáros kapcsolatok is épülnek Kőszegen. Több versenyen is eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Két embert is bántalmazott egy férfi egy Vasvár környéki településen. A vád szerint tavaly decemberben egy rendőri intézkedés után előbb kirúgta egyik haragosa mindkét lábát, miközben a járőr még a helyszínen volt. Ezután egy másik férfit ököllel arcon ütött. A szombathelyi járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat ellene, adta hírül a vaol.hu. Gersekaráton is kinyitottak a hétvégére a porták. Az országos eseménysorozathoz Délvasból is többen csatlakoztak. A Karát-pincénél kulturális és gasztronómiai programokat szerveznek a hétvégén. Hívta fel rá a figyelmet Pásztori Istvánné polgármester.
2: 10 és 17 óra között karátvásár lesz helyi őstermelőkkel és kézművesekkel, például Tóth Eszter őstermelő levendulás, gyógynövényes készítményeket fog értékesíteni, Tubolcs Szabó Szandra pedig dísz és használati tárgyakat, 10 és 12 óra között pedig egy szüreti bemutatót szeretnénk tartani, ahol a szőlő feldolgozásának a folyamatát szeretnénk, és akkor itt a végén egy most kóstolással zárnánk ezt a programrészt. 13 és 14 óra között pedig bográcsban főtt népételt szeretnénk kóstoltatni, pincénél egy pincepörkölt lenne. Vezetett túrákat is szervezünk, ezt 12-13, 14 és 15 óra között tervezzük. A haranglábat szeretnénk és a keresztet felkeresni, ami a hegy központjában van.
1: A vasútállomás térségén túl Kőszeg több közlekedési kapcsolatát is átformálja egy most induló beruházás. A Pogányi utca és a Cáki út között 524 méter hosszú tehermentesítő út készül, amely a belváros több forgalmas utcájáról vehet le terhelést. A fejlesztésbe bekapcsolják a Gyöngyös patakon korábban megépült hidat is. Új gyalog és kerékpárút vezet majd az állomás felé, a 87-es főúton és a vasúti pályán is biztonságos átvezetéssel. Az állomás épület egy része szintén megújul, előtte parkot alakítanak ki és több ezer növényt telepítenek, tudta meg a Magyar Építők. Eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók az elmúlt hetek viadalain. Győrben a szabadfogású nemzetközi emlékversenyen a körmendi egyesületet az U11-es korosztályban Fülöp Hanga, az U13-asok között Dancsecs Olivér, míg az U15-ös korosztályban Csillag Levente képviselte. Dancsecs az első, Fülöp a második, Csillag pedig az ötödik helyen végzett az osztrák, szlovák, lengyel és olasz versenyzőket is felvonultató napon. Az U13-as kötött fogású Nyugat-Magyarország kupát Tatabányán rendezték meg. A körmendi színeket Dancsecs Olivér Milán képviselte, aki magabiztos versenyzéssel minden ellenfelét legyőzve szerezte meg az első helyet. Színes összművészeti fesztivállal készült az MMIK a hétvégére. A szombathelyi intézmény előtti tér zenészekkel és a térség képzőművészeti alkotóival telik meg. Az Art Bazár kiállítói kézműves foglalkozásokkal várják a családokat, a színpadon pedig helyi és országos előadók egyaránt fellépnek. Vasárnap délután táncház lesz a Bogia zenekar és az Ungareszka néptánc együttes közreműködésével, majd Paja Bea és a Koprive zenekarat koncertet az MMIK szabadtéri fesztiválján. Helyi vállalkozások összefogásával újul meg a Vörös Sándor Színház büféje és klubhelyisége Szombathelyen. A 15 évnyi intenzív használat, valamint a korábbi csőtörések miatt a tér és annak műszaki rendszere is jelentősen elhasználódtak. A fejlesztéshez a Falkó üzem térítésmentesen biztosította a belső építészeti tervezést, valamint a szükséges faanyagokat. A kezdeményezéshez pedig több helyi vállalkozás is csatlakozott. A teátrum saját tartalékaiból ugyancsak jelentős összeget fordít a beruházásra. A megújult kulturális és közösségi teret várhatóan októberben adják át. Olvasható a Szombathelyi Színház oldalán.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, ám délutántól felhősödés kezdődhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, éjszaka persze nyilván üvösebb lesz, bár az előző napokban is voltak 10 fok alatti minimumok is, hát most is ez lesz a jellemző, 8-11 fok környéki minimumok is, hát röpke rövid ideig tartó ködfoltok megjelennek azért a hajnali órákban. Ezek ilyen lenge talajmenti köttel indulnak, vannak, aztán néhol magasabbra is emelkednek, mint 1-2 méter, tehát rontják a látást. Sötétben, így kora hajnalban azért beleautózni egy ilyen körfordba elég kellemetlen, hirtelen párás, nyírkos réteg, ilyen alacsonyabb lapos részek fölött jelennek meg ilyenkor a csendes éjszakákon.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szalmonella vezeti a fertőzési listát Vasban. Családi programot rendezett Körmenden az Égisz. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A gyomor- és bélrendszeri fertőzések voltak a leggyakoribbak Vas megyében szeptember első hetében. Az NNGK adatai szerint 6 szalmonellás és 3 kampilobakteriózisos esetet regisztráltak, emellett 3 betegnél skarlátot igazoltak. Országosan eközben ritkább fertőző betegségek is felbukkantak, köztük 2 mpoxos eset. Egy Fülöp-szigetekről hazatért férfinél lázot mutattak ki, míg újabb hazai eredetű nyugat-nílusi lázas beteget is regisztráltak. Utóbbiból idén eddig 4 megbetegedést tartanak nyilván Magyarországon, írja a Vahol. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket vasárnapig, mondta Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek, és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A Kulturális Örökség napjaihoz Körmend élménysétákkal csatlakozik. A programoknak a kastély mellett a vasútállomás ad otthont. Tudtuk meg Pintér Györgytől, a múzeum munkatársától.
3: Valójában ez a séta két séta. A kastélynak a padlására lehet fölmenni. Móricz Péter igazgató úr fogja vinni a túrázókat. A másik, én vagyok a felelőse, a körmendi jeles napokon rendszeresen tartunk város sétát. Az eddigi középpont mindig a főtér volt. Most viszont úgy gondoltuk, hogy ki kéne innen lépni, és ezért ennek a sétának a helyszíne a vasútállomás. Különös fontosságot ad a dolognak az, hogy jövőre, 2027-ben 155 éves lesz a vasút Körmenden.
1: Egészen holnap estig kínál tartalmas kikapcsolódást a 22. Őrségi Tök Fesztivál. Vasárnap Őri Szentpéteren családi koncert, néptánc bemutató, gyermekprogramok és koncertek szerepelnek a kínálatban. Nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki egy újításról is beszámolt, amivel ezúttal a kisiskolás korosztályt célozták meg.
4: Vasárnap Őri Szentpéteren a kézüves és termelői vásár egész nap fogadja a látogatókat. A Mit mesél a gyep program az 10 és 12 óra között látogatható. Nagy színpadon pedig a programok, és ez megint egy új innováció, gyerekprogramok keretében eddig inkább az óvodásokra koncentráltunk, most pedig nyitunk egy picivel följebb a kisiskolásoknak szólt, talán inkább a PGT Show színpadi produkciója PGT Danival és Szabival. Ugye ők youtuberek, a fiatalabb generációknak ezt nem kell elmagyarázni, ez 12.30 Ezüst Lile néptánc csoport előadása, belvárosi vetjárok 15 órától, a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer élő koncertje, Tök Fesztivál záró koncert itt a nagy színpadon.
1: Családi napot rendezett munkatársainak az Égisz gyógyszergyár. A nap célja az volt, hogy a dolgozók családtagjai is megismerhessék a vállalat munkahelyi környezetét és közösségét. A cég közlése szerint a rendezvényen a munkatársak és családtagjaik közösen töltettek el egy napot, amely lehetőséget teremtett találkozásokra, beszélgetésekre és közös élményekre. Az Égisz beszámolójában az áll, a családi programot a munkatársak évről évre nagy érdeklődéssel várják. A hétvégén zajlik a Nyugat-Dunántúlon a Nyitott Portanapok. A programsorozat lényege, hogy a helyi gazdaságok, termelők és kézművesek megnyitják kapuikat a látogatók előtt. Vaspörben a Kincses Láda Porta várja a látogatókat. Tájékoztatott Katavics Tuboly Tíme a házigazda.
5: Méhészkedés mellett, a méz mellett, mégi a szöntéssel, gyógynövényes szörki,

0: kaptárat.
1: Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személy jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből kiderül például, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Medgyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett.
2: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, ám délutántól felhősödés kezdődhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, éjszaka persze nyilván hűvösebb lesz, bár az előző napokban is voltak 10 fok alatti minimumok is, hát most is ez lesz a jellemző, 8-11 fok környéki minimumok is, hát röpke rövid ideig tartó ködfoltok megjelennek azért a hajnali órákban. Ezek ilyen lenge talajmenti köttel indulnak, aztán néhol magasabbra is emelkednek, mint 1-2 méter, tehát rontják a látást. Sötétben, így kora hajnalban azért beleautózni egy ilyen ködfoltba elég kellemetlen, hirtelen párás, nyírkos réteg, ilyen alacsonyabb lapos részek fölött jelennek meg ilyenkor a csendes éjszakákon.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. 15 órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. And the band strikes up a funky jam.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Let's get down to business.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendőrök előtt támadtak rá két emberre a megyében. Új utak és kerékpáros kapcsolatok is épülnek Kőszegen. Több versenyen is eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Két embert is bántalmazott egy férfi egy Vasvár környéki településen. A vád szerint tavaly decemberben egy rendőri intézkedés után előbb kirúgta egyik haragosa mindkét lábát, miközben a járőr még a helyszínen volt. Ezután egy másik férfit ököllel arcon ütött. A szombathelyi járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat ellene, adta hírül a vaol.hu. Gersekaráton is kinyitottak a hétvégére a porták. Az országos eseménysorozathoz Délvasból is többen csatlakoztak. A Karát-pincénél kulturális és gasztronómiai programokat szerveznek a hétvégén. Hívta fel rá a figyelmet Pásztori Istvánné polgármester.
2: 10 és 17 óra között karátvásár lesz helyi őstermelőkkel és kézművesekkel, a Tóth Eszter őstermelő levendulás, gyógynövényes készítményeket fog értékesíteni, Tubos Szabó Szandra pedig dísz és használati tárgyakat, 10 és 12 óra között pedig egy szüreti bemutatót szeretnénk tartani, ahol a szőlő feldolgozásának a folyamatát szeretnénk, és akkor itt a végén egy mostkóstolással zárnánk ezt a programrészt. 13 és 14 óra között pedig bográcsban főtt népételt szeretnénk kóstoltatni, pincénél egy pincepörkölt lenne. Vezetett túrákat is szervezünk, ezt 12-13, 14 és 15 óra között tervezzük. A haranglábat szeretnénk és a keresztet felkeresni, ami a hegy központjában van.
1: A vasútállomás térségén túl Kőszeg több közlekedési kapcsolatát is átformálja egy most induló beruházás. A Pogányi utca és a Cáki út között 524 méter hosszú tehermentesítő út készül, amely a belváros több forgalmas utcájáról vehet le terhelést. A fejlesztésbe bekapcsolják a Gyöngyöspatakon korábban megépült hidat is. Új gyalog és kerékpárút vezet majd az állomás felé, a 87-es főúton és a vasúti pályán is biztonságos átvezetéssel. Az állomásépület egy része szintén megújul, előtte parkot alakítanak ki és több ezer növényt telepítenek. Tudta meg a Magyar Építők. Eredményesen szerepeltek a körmendi birkózók az elmúlt hetek viadalain. Győrben a szabadfogású nemzetközi emlékversenyen a Körmendi Egyesületet az U11-es korosztályban Fülöp Hanga, az U13-asok között Dancsecs Olivér, míg az U15-ös korosztályban Csillag Levente képviselte. Dancsecs az első, Fülöp a második, Csillag pedig az ötödik helyen végzett az osztrák, szlovák, lengyel és olasz versenyzőket is felvonultató napon. Az U13-as kötött fogású Nyugat-Magyarország kupát Tatabányán rendezték meg. A körmendi színeket Dancsecs Olivér Milán képviselte, aki magabiztos versenyzéssel minden ellenfelét legyőzve szerezte meg az első helyet. Színes összművészeti fesztivállal készült az MMIK a hétvégére. A szombathelyi intézmény előtti tér zenészekkel és a térség képzőművészeti alkotóival telik meg. Az Art Bazár kiállítói kézműves foglalkozásokkal várják a családokat, a színpadon pedig helyi és országos előadók egyaránt fellépnek. Vasárnap délután táncház lesz a Bogia zenekar és az Ungareszka néptánc együttes közreműködésével, majd Paja Bea és a Koprive zenekar ad koncertet az MMIK szabadtéri fesztiválján. Helyi vállalkozások összefogásával újul meg a Vörös Sándor Színház büféje és klubhelyisége Szombathelyen. A 15 évnyi intenzív használat, valamint a korábbi csőtörések miatt a tér és annak műszaki rendszere is jelentősen elhasználódtak. A fejlesztéshez a Falkó üzem térítésmentesen biztosította a belső építészeti tervezést, valamint a szükséges faanyagokat. A kezdeményezéshez pedig több helyi vállalkozás is csatlakozott. A teátrum saját tartalékaiból ugyancsak jelentős összeget fordít a beruházásra. A megújult kulturális és közösségi teret várhatóan októberben adják át. Olvasható a Szombathelyi Színház oldalán.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, ám délutántól felhősödés kezdődhet. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kellemes idővel telik majd ez a hétvége, nyugodtan tervezhető szabadtéri program. Általában sokat süt majd a nap, éjszaka persze nyilván hűvösebb lesz, bár az előző napokban is voltak 10 fok alatti minimumok is, hát most is ez lesz a jellemző, 8-11 fok környéki minimumok is, hát röpke rövid ideig tartó kötfoltok megjelennek azért a hajnali órákban. Ezek ilyen lenge talajmenti köttel indulnak, aztán néhol magasabbra is emelkednek, mint 1-2 méter, tehát rontják a látást. Sötétben, így kora hajnalban azért beleautózni egy ilyen körfoltba elég kellemetlen, hirtelen párás, nyírkos réteg, ilyen alacsonyabb lapos részek fölött jelennek meg ilyenkor a csendes éjszakákon.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Rap hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt az adónemet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: so.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
1: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

De mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: I just want somebody to die for.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt az adónemet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben ötszörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek.
1: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.